0: A te zenéd.
1: A te rádiód. Best FM.
2: Don't have to leave this town.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for fun it says,
2: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. That's just the way
3: it is. Legyen a kedvenced.
2: Szerintünk nem csak a 20 éves.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgy is az a talán.
4: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új tanév, új rekordok az egyetemen, szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Megkezdték a szezont a vízilabdás lányok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 évben iskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén. Ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leányvízilabdások, közölte az Aqua SE. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Ma tetőzik az év utolsó hősége, 32 fok lehet délután Nyíregyházán. A napsütés zavartalan lesz, legfeljebb a szél élénkülhet meg időnként. Éjszaka is legalább 19 fokot mérhetünk. A nyárias idő holnapra véget is ér, megérkezik hozzánk az a hideg front, ami végérvényesen átvisz bennünket az őszbe. Csapadékos napok jönnek, legfeljebb 23 fokot mérhetünk majd, megélénkül a légmozgás, sőt helyenként zivatarok is kipattanhatnak. Hétvégére hagy alább az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új tanév, új rekordok az egyetemen. Még holnapig lehet regisztrálni az Iparkamara workshopjára. Kevesebben hajóztak idén a Balatonon. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 évbe iskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén, ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. A tanévnyitón az új hallgatók mellett jubiláló diplomásokat is köszöntöttek, több mint 200-an vehettek át oklevelet. Interaktív módon ismerkedhetünk a szakmákkal. Holnap már 4. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Szakma Festet. A Kossuth tér lesz a helyszín, ezúttal is tematikus utcák várják a fiatalokat, mondta Kovács Ferenc polgármester.
2: A Szakmafest megújította a pályaválasztási segítő rendezvényeket, teljesen újszerűen fogta meg, egybehozta a képzés, oktatás, a pályaválasztás, a munka, és majdan ugye a jövő tervezések kérdését. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, újszerű, itt a diákok, a fiatalok közvetlen személyes tapasztalatokat szerezhettek. Nyíregyházának és a megyének ez különösen fontos, ahhoz, hogy legyen szakképzett munkaerő, ahhoz a szakképzés, az oktatás, az nagyon fontos. Azt szeretnék, hogyha fiatalok megismernék azt, hogy milyen színes, óriási lehetőségeket nyújt Nyíregyháza.
1: Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. Még holnapig lehet regisztrálni a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara workshopjára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és a társadalmi értékteremtésről, tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példánkat is megismerhetnek. A program térítésmentes, további részletek a szapkam.hu oldalon érhetők el. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek, ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Csillag

0: Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Jövő szombaton várják a csillagászat, a természettudományok és az univerzum iránt érdeklődőket a Humánnet alapítvány székházában. A rendezvény célja, hogy élményeken keresztül hozza közelebb a résztvevőkhöz a csillagászatot és annak érdekességeit. Lesznek ismeretterjesztő előadások a bolygókkal és a világegyetemmel kapcsolatban, szerveznek quizt, lehet majd teleszkópot építeni, és természetesen az estét csillagles zárja. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek az esemény Facebook oldalán. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. Három távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leányvízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigü Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
1: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Balacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
0: Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és kb. 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
0: Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen, mondta el rádiónak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
3: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: És most néhány szó az időjárásról. Ma tetőzik az év utolsó hősége, 32 fok lehet délután Nyíregyházán. Éjszaka is legalább 19 fokot mérhetünk. A nyárias idő holnapra véget is ér, megérkezik hozzánk az a hidegfront, ami végérvényesen átvisz bennünket az őszbe. Csapadékos napok jönnek, legfeljebb 23 fokot mérhetünk, majd megélénkül a légmozgás, sőt helyenként zivatarok is kipattanhatnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Jó reggelt, indul a szerda a Best FM-mel, és hogyha te vagy az, aki már háromszor is megnyomta reggel a Szundi gombot, akkor külön szeretettel köszöntünk, csak úgy szólunk, hogy nem vagy egyedül. Már a hét közepén azért néha érezzük, hogy fogy az energia, de hát rajta leszünk, hogy visszaépítsük. Ádámokat köszöntünk ma, és hogyha ma született, akkor például egy napon született Latinovics Zoltánnal, Mucsi Zoltánnal, Hugh Grant, Adam Sandler, Huber Ferenc, Péter Szabó, Szilvia, ők mind-mind itt vannak a születésnaposok között. Szóval 09.09 ez a dátum. Már lassan egy hete tudjuk, hogy ősz van, de az ember még mindig úgy van vele, hogy én azért még nem fogom elpakolni a nyári ruhákat. Aztán pedig reggel kilépünk az ajtón és visszamegyünk a pulóverért. A szeptember egyébként is az egyik legfurcsább hónap ilyen szempontból. Délelőtt még lehet nyárias idő, este meg már kabát kell, reggel sötétebb van, délután meg meleg van. Hát, hogy milyen időjárás vár ránk, mindjárt kiderítjük ezt is. Jó reggelt, szép napot!

Érdekes játékot játszik az időjárásunk, hogyha hullámvasúthoz akarjuk hasonlítani, akkor most vagyunk a tetején, vagy ma leszünk a tetején, ugyanis ma napközben napos idő várható. Mondjuk délután este nyugat északnyugat felől vastagodni kezd majd a felhőzet, és érkezik egy hideg front, de ma délután Nyíregyházán 32 fokos kánikula várható, és innentől kezdve ez a hullámvasút elkezd lefelé zúdulni, ugyanis csütörtökön a hidegfront hatására már több lesz felettünk a felhő, és csak elszórtan várható eső, zápor, néhol zivatar. A szél pedig északnyugatira fog fordulni, országszerte amúgy holnap erős széllökések lehetnek, de már csak a mai 32-ből holnapra 23 fok marad, és pénteken is sok felhő lesz majd felettünk, amelyből elszórtan már eső, zápor, egy-egy zivatar is kialakulhat. Sajnos azért országos esőzésről mi mindig nem beszélhetünk. Mérsékeltebb lesz már a szél, és napközben, pénteken pedig már csak 21 fok várható. Ma még nyár,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A szakmák birodalmává válik a Kossuth tér. Még holnapig lehet regisztrálni az Iparkamara workshopjára. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Interaktív módon ismerkedhetünk a szakmákkal. Holnap már negyedik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Szakma Festet. A Kossuth tér lesz a helyszín, ezúttal is tematikus utcák várják a fiatalokat, mondta Kovács Ferenc polgármester.
2: A Szakmafest megújította a pályaválasztási segítőrendezvényeket, teljesen újszerűen fogta meg, egybehozta a képzést, oktatás, a pályaválasztás, a munka, és majdan ugye a jövő tervezése kérdését. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, újszerű, itt a diákok, a fiatalok közvetlen személyes tapasztalatokat szerezhettek. Nyíregyházának és a megyének ez különösen fontos, ahhoz, hogy legyen szakképzett munkaerő, ahhoz a szakképzés, az oktatás, az nagyon fontos. Azt szeretnék, hogyha a fiatalok megismernék azt, hogy milyen színes, óriási lehetőségeket nyújt Nyíregyháza.
1: Még holnapig lehet regisztrálni a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara workshopjára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és a társadalmi értékteremtésről, tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, további részletek a szapkam.hu oldalon érhetők el. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Jövő szombaton várják a csillagászat, a természettudományok és az univerzum iránt érdeklődőket a Humánnet Alapítvány székházában. A rendezvény célja, hogy élményeken keresztül hozza közelebb a résztvevőkhöz a csillagászatot és annak érdekességeit. Lesznek ismeretterjesztő előadások a bolygókkal és a világegyetemmel kapcsolatban, szerveznek quizt, lehet majd teleszkópot építeni, és természetesen az estét csillagles zárja. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek az esemény Facebook oldalán. Ma tetőzik az év utolsó hősége, 32 fok lehet délután Nyíregyházán. A napsütés zavartalan lesz, legfeljebb a szél élénkülhet meg időnként. Éjszaka is legalább 19 fokot mérhetünk. A nyárias idő holnapra véget is ér, megérkezik hozzánk az a hidegfront, ami végérvényesen átvisz bennünket az őszbe. Csapadékos napok jönnek, legfeljebb 23 fokot mérhetünk majd, megélénkül a légmozgás, sőt helyenként zivatarok is kipattanhatnak. Hétvégére hagy alább az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

szerda reggeli útinfók, szóval elindultak a munkálatok a 36-os főúton, ugye október elejéig teljesen lezárták ezt a szakaszt. A kijelölő terelőút a 338-as főút, vagyis a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaj út irányába lehet kikerülni ezt a lezárt részt. És vannak még helyreállítási munkálatok a Legyező utcán, mintegy 50 méteres szakaszon az egyik forgalmi sávot lezárták. Irányonként harad a forgalom, és az érintett szakaszon ráadásul még 30 km/h sebesség, korlátozás és útszűkület is van, és megkezdődött a Korányi Frigyes utca, Sóstóhegyi út és Kemecsei út közötti szakasz felújítása is. A munkálatok miatt az útvonal teljes szélességében le van zárva, és itt az autóbuszjáratok terelő útvonalon közlekednek, és a jelzőlámpás forgalomirányítás továbbra is dominál a Vasvári Pál utcán a munkálatok miatt. Itt azért reggel délután nagyobb a torlódás, ráadásul a munkaterület mellett egy sávon váltakozó irányban lehet csak haladni, valamint a Hímes utca továbbra is le van zárva, a környéken további forgalom korlátozásokra is kell számítani. Hát ezek a nehezítő körülmények a szerda reggelben és a délutáni csúcsban, sok türelmet kívánok hozzá! People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against

0: Mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Jó reggelt, 09.09 a dátum, szerda reggelre ébredtünk, ez a Best FM és a Best reggel, és Simon Norbert vagyok. Na mi újság, hogy érezzük magunkat? Nem vagyunk világmegváltó hangulatban? Amúgy ez nem feltétlen baj. Nem baj, hogyha most úgy érezzük, hogy nincsen kedvem, semmi baj. Nem kell ugyanis minden reggel világrengető lelkesedéssel felkelni. Néha éppen elég az, hogy felkelünk, megisszuk a kávét, simán csak úgy felöltözünk, elindulunk, és csináljuk, amit kell. Aztán pedig a jókedv majd csak utolér minket. Ha nem délelőtt, akkor majd délután, ha nem délután, akkor majd este, ha pedig úgysem, akkor majd holnap próbálkozunk újra. Szóval nem kell minden napot 110%-os pörgéssel elindítani, éppen elég, hogyha elindulunk. Lehet, hogy ez a mai nap ilyen, lehet, hogy éppen 110%-on pörög. Ha így, ha úgy, a Best reggel itt lesz majd önökkel, és együtt építjük fel a szerda reggelt, köszöntjük mindenképpen fel az Ádámokat, és ma még nyár lesz, 32 fok várható délután, és talán az utolsó nap 2026-ban, amikor 30 fok feletti hőmérsékletet mérhetünk, ugyanis holnapra már csak 23 fok várható, pénteken már csak 21 fok lesz, és úgy néz ki, hogy ez stabilan, már az őszi szezonban be is fog állni, ennél több nem sok napon lesz majd. További információk pedig pontban 7 órakor a hírekben.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Kevesebben hajóztak idén a Balatonon. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők

0: hívást. Három távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket, LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. Kevesebben hajóztak, a kompakat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigy Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
1: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
0: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma tetőzik az év utolsó hősége, 32 fok lehet délután Nyíregyházán. A napsütés zavartalan lesz, legfeljebb a szél élénkülhet meg időnként. Éjszaka is legalább 19 fokot mérhetünk. A nyárias idő holnapra véget is ér, megérkezik hozzánk az a hideg front, ami végérvényesen átvisz bennünket az őszbe. Csapadékos napok jönnek, legfeljebb 23 fokot mérhetünk majd, megélénkül a légmozgás, sőt helyenként zivatarok is kipattanhatnak. Hétvégére hagy alább az eső.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, amennyiben így 7 óra után a horoszkóphoz van időzítve a reggeli indulás, akkor ennek most eljött az ideje. Amúgy pedig a tematika szerintem nagyon fontos lesz, arról szól, hogy mi fogja megkönnyíteni a napunkat. Már is mondom, például a kosoknak, ma jó tehet, hogyha nem érzed kötelességednek azonnal megoldani, vagy pedig megválaszolni minden egyes kérdést, amit te kapsz. Egy kis kivárás most nem lassúság, hanem okos helyzetfelismerés. Bikák, ne készíts ma 5 lépésből álló tervet egyetlen apró feladathoz, válaszd a legegyszerűbb utat. Jönnek az ikrek, a sok párhuzamos gondolat helyett ma válasz ki egyetlen egy ügyet, de a szvíd végig. Furcsa módon ettől nem beszűkül, hanem felszabadul a napod. Rákok, ma egy új recept, üzlet, vagy pedig akár egy teljesen másfajta program kizökkenthet a mókus kerékből, a változatosság most nem fáraszt, hanem fel fog frissíteni. Oroszlánok, neked pedig nem kell minden jó ötletedet, eredményedet, vagy pedig gondolatodat rögtön megosztanod, egy kis titokzatosság jót tehet. Szüzek, nem minden feladat sürgős csak azért, mert hogy ott van előtted. Ma nyugodtan mondhatod valamire, hogy ez majd később. Mérlegek, ne keresd a tökéletes opciót, válasz egy jót, és indulj el vele. A döntés utáni megkönnyebbülés most fontosabb lesz, mint az utolsó 5% tökéletessége. Skorpiók, egy furcsa üzenet, reakció, vagy pedig helyzet ma el fog gondolkodtatni. Nem kell azonnal megfejtened, néha az idő sokkal jobb nyomozó, mint mi magunk vagyunk. Na és a nyilasok, mire számítsanak itt szerdán? Ne ragaszkodj görcsösen az eredeti menetrendethez, ha közben jön egy jobb ötlet, nyugodtan térj el egy kicsit a kijelölt útról. Na meg a bakok! Nem mindig a legnehezebb feladatot kell elsőként megtámadni, egy gyors siker már lendületet adhat majd a komolyabb dolgokhoz is. Vízöntők. Lehet, hogy van egy feladat, amit mindig ugyanúgy csinálsz. Ma érdemes ellesni valaki más megoldását. Nem biztos, hogy jobb, de biztosan érdekesebb lesz majd. Na meg a halak, így a végére, de persze nem utolsó sorban. Ma egy apró fizikai változás, például egy séta, rendrakás vagy egy új útvonal meglepően gyorsan átbillenti a hangulatodat. Néha a környezetünk megváltoztatása indítja bennünk a frissességet. Így indul a szerda 0909 a Best FM-mel.

Jó reggelt, itt a szerda, és hogyha úgy érezzük, hogy álmoskásabbak vagyunk az elmúlt napoknál, akkor egy jó hidegvizes arcmosás tökéletes lehet. Amúgy sem lesz meleg víz néhány utcában, ugyanis reggel 8 és este 8 óra között hibaelhárítási munkálatok miatt meleg víz szolgáltatás hiánya lesz Nyíregyháza többi épületében. Na már most itt a házszámokat nem fogom mondani, mert akkor az a műsor végéig tartana, de az érintett utcák Arany János utca, Árpád utca, Gyermekek háza, Déli óvoda, Damjanics utca, Malom utca, Móricz Zsigmond út, Népkert út, Széchenyi utca, Zrínyi Ilona gimnázium és a Toldi utca. Itt lehet rá számítani, hogy lényegében hát egy jó fél óra múlva egészen este 8 óráig nem lesz majd meleg víz, de tényleg a hidegvízes arcmosás csodákat tud művelni. Ha pedig már itt a hőmérsékletnél tartunk, kifejezetten meleg lesz ma Nyíregyházán, 32 fokot várunk. Amúgy ez még mindig kevés ahhoz, hogy megdöntsük a napi rekordot, ami kereken 38,2 fok volt még annak idején Szegedről, ezt 1946-ban mérték, de volt, amikor már fagyott. Egészen pontosan 1991-ben ezen a napon Salgótarjánban -0,5 fok volt. Hogy állunk a nyavajákkal? Ennek is indul szépen lassan a szezonja. Egyre több gyerek ugye kezd egy kicsit nazálissá válni, taknyosodni. Mit lehet tenni? Azért van itt néhány olyan egyszerű dolog, hogyha betartjuk, akkor lényegében elég sokat tehetünk ez ellen, vagy legalábbis húzhatjuk az idejét, hogy elkezdjük a bakteriális vírusos szezon kezdetét. Többek között tanítsuk meg a gyerekeket helyesen kezet mosni, ez azt jelenti, hogy legalább 20 másodpercig tartson, ne tenyérbe, hanem könyökhajlatba tüsszentsen a gyerkőc, és most így ilyen őszi időszakban is fontos az elegendő folyadék bevitel, ugyanis, hogyha a nyálkahártyák elég hidratáltak, akkor nehezebben tapadnak meg a kórokozók is rajtuk, valamint érdemes kerülni a zárt játszóházakat. Hát ennyivel tudtam segíteni, jó egészséget mindenkinek, na meg hát ugye az örök igazság, hogyha nincs jól a gyerek, akkor inkább feküdje ki a korságot, inkább legyen ez így, mint hogy bemenjen betegen és megfertőzze a társait. Ez idén ősszel is aktuális. Walmart, K. Kevin és LL Junior, ez pedig a folytatás itt a Best Reggelben.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új tanév, új rekordok az egyetemen, szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Megkezdték a szezont a vízilabdás lányok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 évben iskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén. Ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a Nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a Nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leányvízilabdások, közölte az Aqua SE. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Ma tetőzik az év utolsó hősége, 32 fok lehet délután Nyíregyházán. A napsütés zavartalan lesz, legfeljebb a szél élénkülhet meg időnként. Éjszaka is legalább 19 fokot mérhetünk. A nyárias idő holnapra véget is ér, megérkezik hozzánk az a hideg front, ami végérvényesen átvisz bennünket az őszbe. Csapadékos napok jönnek, legfeljebb 23 fokot mérhetünk majd, megélénkül a légmozgás, sőt helyenként zivatarok is kipattanhatnak. Hétvégére hagy alább az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mai napon így szerdán még nyár lesz, holnaptól pedig ősz, ez pedig azt jelenti, hogy 32 fok várható ma délután Nyíregyházán, kifejezetten magas UV-sugárzással. Holnaptól viszont abszolút elbúcsúzunk a 30 fokoktól, bőven 30 alatt maradunk most már innentől kezdve, legalábbis ugye a holnapi naptól. Ha pedig itt a rekordokat nézzük, akkor most már megvan a statisztika a nyárral kapcsolatosan, a legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár, szóval megveregethetjük a vállunkat, hogy ezt megcsináltuk. A nyár középhőmérséklete országosan 23,4 Celsius fok volt, ami 2,6 fokkal magasabb a 91-2020-as évek átlagánál, ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os, amúgy pedig továbbra is a 2024-es nyár a rekorder, az volt 1901 óta, amióta hivatalos mérések vannak a legforróbb nyár Magyarországon, amúgy pedig mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál, több intenzív hőhullám is kialakult, talán emlékszünk rá, amelyek során több napon is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 fokot, még a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is megdőlt, méghozzá június 30-án Széchenyben kereken 42 fokot mértek árnyékban. A tartós hőség mellett pedig mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt, így a nyár országosan a legszárazabb lett a 20. század kezdetétől, ami viszont tényleg elkeserítő. A legmagasabb nappali hőmérséklet tehát június 30-án Széchenyben volt mérve, kereken 42 fok, és a nyár leghidegebb hőmérséklete pedig Szikszón volt július 9-én mindössze 3,9 fokkal. Én azt gondolom, hogy a mai nap a nyári hőmérsékleti adatokat lezárhatjuk, ma még lehet egy jót napfürdőzni, és holnaptól azért már visszaesik a hőmérséklet, ráadásul ha minden jól megy, akár pénteken egy csapadékos nap is érkezhet, ami már nagyon ránk fér, úgy, mint ahogy az évben tartó dalok, kell a ritmus a reggelben, itt a Best reggelben, éppen ezért jön Kosin.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a Fritaxiton. Teljes útlezárás mellett dolgoznak a szakemberek a 36-os főútvonalon, a Salamon-Bokori út és a Valenta autó közötti szakaszon. Ezért jelentősen nagyobb a forgalom a 36-os főútvonalon, mi a Teleki Nyíregyháza között torlódással kell számolniuk az arra közlekedőknek. Városszerte tartanak a közműhely ráállítások, legyenek körültekintőek. A Vasvári Pál utcán és lakott területen kívül Nagykálló és Nyíregyháza között jelzőlámpás irányítás mellett folynak a munkálatok. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kívánok.

Jó reggelt, szeptember 9-e van, avagy 09.09 már elindult, hiszen nem sokára már 8 óra, és két nehéz nap előtt állnak azok, akik a parlagfűre nagyon érzékenyek. Most következik az allergiások számára az év legmegterhelőbb időszaka, elérte ugyanis szezonális csúcspontját a parlagfű pollen szórása. Egészen holnapig, tehát ma és holnap komolyabb koncentrációra kell számítani a meleg idő hatására, hiszen ma is 32 fok lesz Nyíregyházán. Emelkedik a levegőben lévő pollen mennyisége, majd pedig péntekre hidegfronttal érkező záporos, zivataros időszak lesz. Na ez majd visszaveti a pollen terhelést, ettől függetlenül ma és holnap azért nehéz nap lesz a parlagfűre allergiásoknak. Jó ötlet átöltözni, aki külterületről érkezik haza, és a gyakori hajmosásról, valamint az ágynemű rendszeres lecseréléséről sem szabad megfeledkezni, különösen ideértve a párnákról. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte sokfelé a nagyon magas szintet érte el a mai napra. Geszti Péter és Péterfi Bori pedig már itt vannak a Best reggelben, no megjönnek nem sokára a frissek 8 órakor.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítás.
3: Kineszil számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest Kossuth tér. Szeptember 10.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
7: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
8: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
7: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
9: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: A szakmák birodalmává válik a Kossuth tér. Még holnapig lehet regisztrálni az Iparkamara workshopjára. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Interaktív módon ismerkedhetünk a szakmákkal. Holnap már 4. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a szakmafestet. A Kossuth tér lesz a helyszín, ezúttal is tematikus utcák várják a fiatalokat, mondta Kovács Ferenc polgármester.
11: A Szakmafest megújította a pályaválasztási segítő rendezvényeket, teljesen újszerűen fogta meg, egybehozta a képzést, oktatás, a pályaválasztás, a munka, és majdan ugye a jövő tervezések kérdését. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, újszerű, itt a diákok, a fiatalok közvetlen személyes tapasztalatokat szerezhettek. Nyíregyházának és a megyének ez különösen fontos, ahhoz, hogy legyen szakképzett munkaerő, ahhoz a szakképzés, az oktatás, az nagyon fontos. Azt szeretnék, hogyha a fiatalok megismernék azt, hogy milyen színes, óriási lehetőségeket nyújt Nyíregyháza.
10: Még holnapig lehet regisztrálni a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara workshopjára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és a társadalmi értékteremtésről, tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől,

0: A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek az esemény Facebook oldalán. Ma tetőzik az év utolsó hősége, 32 fok lehet délután Nyíregyházán. A napsütés zavartalan lesz, legfeljebb a szél élénkülhet meg időnként. Éjszaka is legalább 19 fokot mérhetünk. A nyárias idő holnapra véget is ér, megérkezik hozzánk az a hideg front, ami végérvényesen átvisz bennünket az őszbe. Csapadékos napok jönnek, legfeljebb 23 fokot mérhetünk majd, megélénkül a légmozgás, sőt helyenként zivatarok is kipattanhatnak. Hétvégére hagy alább az eső.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, ma reggel is best reggel, szerda van, szeptember 9-e, 8 óra már elmúlt, én Simon Norbert vagyok. Szóval ma szerda van, így van, holnap pedig csütörtök, vagyis jön a Szakmafest, a hétvégén pedig a Tirpák Fesztivál tölti majd meg a belvárost, és a rendezvények biztonsága érdekében a nyíregyházi

Nyíregyházi közterület felügyelet 6 ponton fogja majd kordonokkal lezárni a Kossuth teret és a környéket, ahová kizárólag gyalogosan lehet majd belépni. A kerékpárt, rollert mindenki behozhatja, de nem lehet rá felülni, illetve felállni a területen belül, ugye csak tolva szabályos, ezért szankciók is kiszabhatók, figyelmeztetnek előre. Csütörtökön, vagyis holnap reggeltől nagyjából 17 óráig lesz lezárva a belváros, a Tirpák Fesztiválon pedig szombat-vasárnap reggel 8 órától egészen az esti koncert végéig. 6 ponton lesz lezárva a terület, a Betlen Gábor utcai rész, a Zrínyi Ilona utca, a házasságkötő terem után pár méterrel lesz kordonnal lezárva, a következő nagy pont a Kópáruház, egészen a szállodáig terjedő részig, a római katolikus templom előtti rész is körbe lesz majd kordonozva. Egy-két ponton lehet csak bejönni gyalogosan, illetve a Dózsa-György utcai két átjáró után lesz még lezárva a tér, valamint a Rákóczi utca Hősök tere csomópontban. Holnap tehát Szakmafest, hétvégén Tirpák Fesztivál és Vadgasztró Fesztivál itt Nyíregyházán.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best.

0: A Csak 10 perc rovat előtt pedig tájhírekkel folytatjuk itt a Best reggelben, mert tudom azt, hogy sok embernek azért a bakancslistán ott van tájföld, főleg az őszi időszakban, és azért most vannak változások. Szeptember 15-től ugyanis szigorítás jön, a vízummentes tartózkodás 60 napról 30 napra csökken tájföldön, persze a tartózkodás továbbra is meghosszabbítható, ha perkálunk, ez körülbelül 18.100 forintot jelent, és van kötelező regisztráció, minden belépőnek ki kell töltenie a digitális érkezési adatlapot még az utazás előtt. Itt a kormányzat azért határozott a szigorítás mellett, mert azt tapasztalták, hogy a korábbi hosszabb vízummentes időszakkal több népszerű üdülőhelyen is visszaéltek az illegális munkavállalók és a vállalkozások is, és bizony most már minden tájföldre érkező utazónak, függetlenül attól, hogy repülőben, szárazföldön vagy pedig tengeri úton érkezik, ki kell töltenie a digitális érkezési adatlapot. Az online felületen a határátlépés megelőző 72 órán belül meg kell adni a személyes és az útlevél adatokat, az utazási részleteket, valamint még a szálláspontos címét is. Ilyen fontos változások vannak, hogyha esetleg tájföldre készül. A maradék Nyíregyházán okosokat fogja hallgatni 8:30 környékén, na meg délután 16:30-kor és hétvégén ismételve a Csak 10 perc rovatokat, aminek a mai témája egészen misztikus, dr. Mórik Gyula és Szakács Tibi, olvasó lámpa és a tűz hatása. Percek múlva itt a 103.9-en.
1: Best FM. Best FM. Ritmusban a legjobban.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best of Fem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznék.
1: Bárhol is vagy,

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Megkaptuk a zöld lámpát, ennek értelmében már is indítjuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Doktor úr, köszöntelek, szia, szép napot!
3: Szervusz, képzeld el, a napokban a telefonomon keresgettem valamit, és nem fogod elkezdeni, menjünk, kezdjük, megkaptuk a zöld lámpát. Ez Szakács Tibi fordításában úgy nézett ki a videón, hogy a az kerékpárosoknak...
2: Redna,
3: pontosan így van, és ez föl van. Igen. Úgyhogy menjünk.
2: Jó, hát akkor kezdhetjük, mert...
3: Persze.
2: Bár redna, te azt mondtad, hogy ma fontos témánk van, én viszont erre azt mondtam, hogy ma nem, mert jöttek kérdések, és jó kérdések jöttek. Én azt szeretem, amikor a gondolkodik a rádióhallgató, megírja, felteszi a kérdést, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Csináljuk már ezt a három kérdés, három válasz, jó?
3: Jó,
2: persze. Ez a mai nap folyamán, jó? Oké.
3: Okay.
2: E-book, ezzel kapcsolatos az egyik kérdés, és nem is az e-bookkal, hanem azzal, és érdekes, itt jön a legjobb dolog. E-book olvasó, vagy könyvmegvilágító lámpa a jobb a hálószobában?
3: Ez aranyos kérdés, nem mondom miért, mert erről nekem...
2: De tudod, hogy a kettő az hogy néz ki? Vagy van neked
3: igen,
2: ilyen?
3: Igen. Koltai jut eszembe az illetékes elvtársa.
2: De hát hozzám tartozik.
3: Annyira, így van. Ez tényleg hozzám tartozik. Tudnélik, én ennek saját magam miatt utána néztem. És nagyon-nagyon meglepett a tudományos vonatkozása. Menjünk bele.
2: Megváltoztatta az alapgondolatodat, hogy mit gondoltál?
3: Meg, így van.
2: Eredetileg mit gondoltál?
3: Eredetileg azt gondoltam, hogy egy ilyen fekete-fehér, nem túlságosan világító e-book olvasó, az jobb. Az kisebb, mintha én ott fényeskedek.
2: Én most gondolom ezt így, hogy szerintem ez a jobb.
3: Igen, én is így gondoltam. De már nem így gondolom.
2: Na jó.
3: Igen, de mert hogy utána néztem, mert megmondom, mit tapasztaltam.
2: Nézzük, mit mond a tapasztaltam.
3: A tanulmányt is elmondom. Ó, de aljas vagy, ez olyan, hogy király.
2: Velem már, amikor találkoznak az emberek az utcán, de rögtön mondták, szia Tibi, nézzük, mit mond a tanulmány.
3: Mondok, de nézzük, hát mivel, mert nem az a lényeg, hogy mit mondanak a piacon, hanem, hogy mit mond a tanulmány. No, de a saját tapasztalat is lényeges. Én azt vettem észre, hogy bár meggyőződésem volt, hogy az e-book olvasó az sokkal jobb, ettől függetlenül, ha e-book olvasóztam, akkor sokkal, de sokkal lassabban álmosodtam, vagy egyáltalán nem álmosodtam el. És ez nem csak a könyvnek, ez fontos, hogy mennyire izgalmas a könyv, de mondom, ez nem csak ettől
2: függő. Ez nem könyvfüggő. Kiverte az álmot a szemedből az e-book olvasó? Mert szerintem erre kíváncsi minden.
3: Igen, és érdekes, hogy tehát még egyszer mondom, nemhogy nem segítette az elalvást, hanem gátolta, és a csiptetős lámpa, ami meg ilyen úgymond verőfényt csinál elvileg, az meg nem volt ilyen hatás. Olvastam 10-20-30 oldalt, és akkor már feküdt, hogy ki is esett a könyv.
2: Mondjuk ezt azért, csak hogy közben most megint, bocsánat, Kettő Tomi kérdése, miért beszélünk erről ennyit? Azért, mert régebben azt mondta a doktor úr, hogy ha szeretnél jól aludni, akkor nem mindegy az utolsó egyórás etap, hogy mit, hogy fogsz csinálni.
3: És mondom, fontos ezt, az olvasás.
2: Igen, és fontos az olvasás. Na már most, ha az olvasás nagyon fontos, az sem mindegy, hogy mivel világítasz, mert pont most jön ki itt az, hogy ha az e-book olvasót fogod használni, akkor viszont a mostani tapasztalatok alapján, vagy amit te mondtál, hogy megváltoztatta benned a véleményt, akkor ezt alátámasztja. Nekem nincs ilyenem, én ezt most nem tudom alátámasztani. Azt viszont tudom, hogy ki fogom próbálni, hogy kiveri az álmot a szememből. Ez engem
3: jó.
2: Érdekel.
3: Akkor nézd, én még mondok egy kutatást, tehát próbálhatod, de kiveri. Tehát összehasonlították, hogy melyikből milyen típusú fény jön, és ennek milyen hatása van, és sokkal több alvás ellenes, fogalmazzunk így, fény jön az e-book olvasóból, mint a világítós lámpából.
2: Nem lehet különben a színhőmérséklet?
3: Biztosan az is benne lehet, de fehér, sokkal jobban eltolja az alvást. Hát igen, sokféle színben van már azért. Sőt, nekem van olyan, képzeld el, amin lehet állítgatni, hogy este például egy melegebb tónusú fénnyel világít, míg mondjuk napközben, ha akarod használni, akkor egy másikkal.
2: Van egy ötletem rá. Tegyék fel a piros lencsés szemüveget, és úgy viszont próbálják ki az e-book olvasót. Most hülyeséget mondtam?
3: De biztos, nem tudom, tehát de
2: próbálnánk ki, Gyula, neked van.
3: Egy kisebb fajta vagyon, de nem érdekel, mert egyértelműen. Tehát valamennyit biztos csökkent a szemüveg, de mivel tudom, hogy...
2: De megígéred, hogy kipróbálod?
3: Kipróbálom.
2: Jó, köszönöm.
3: Kipróbálom. Rendben. De egy a lényeg, hogy egyértelműen mérték, hogy a világítós lámpátnál sokkal nagyobb mértékben rontja az alvást, és a melatonin termelés csökkenti jobban az e-book olvasó, és egyáltalán a fénymennyiség, ami bejut, egyáltalán nem jó.
2: Elbeszéltem az időt, itt baj van, mert három kérdést ígértem.
3: Haladjunk még egyet, de gyertya lenne a tökéletes egyébként, ezt is megnézte a tanulmány, de senki ne csinálja, mert az melatoninban is...
2: Nem olyan jó, hát elalszol és
3: leégsz. De tűzveszélyes, így van.
2: Ezt nem szabad, ezt tiltott.
3: Abszolút, igen. Abszolút. Okay. Okay. Na,
2: ha már tűz, meg gyertya. A tűz régebben nagyon fontos volt az embereknek, és én ezt a múltkori adásban mondtam, hogy ugye milyen jó a szemnek, és felhoztam azt, hogy a kandalló, az tulajdonképpen tud ebbe a dologba segíteni, és nagyon sok családnál milyen jó meleg az, amikor télen ott van kandalló, pattog a tűz, és akkor ott olyan könnyen elálmosodik az ember, és olyan jó érzés van mellette. Viszont ugye a felmérések meg azt mutatják, hogy ma már nem annyira népszerű ez a dolog, tehát mostanában akkor az emberek már nem igazából közelednek a tűzhöz, már mit ilyen szempontból?
3: De most egy legtöbb helyen nem tudod megépíteni, meg egyre drágább, tehát
2: mondjuk egy panelban
3: úgy gondolják, hogy ez egy luxus cikk, és akkor hát erről most kandalló nélkül.
2: De amúgy megérni ebbe a dologba gondolkodni?
3: Nagyon megérni. Tehát óriási jelentősége van a tűznek az ember életében. Először is vegyük figyelembe, hogy a tűzből rengeteg olyan infravörös tartományba tartozó energia jön ki, most nevezhetjük ezt fénynek is, de tulajdonképpen ez már hő. Tehát ugye olyan infravörös tartományba tartozó energia jön, aminek beszéltük, hogy elképesztően nagyon fontos hatása van az emberi szervezetre.
2: Amit pont ebben az időszakban, ezekben az évszakokban nem kapunk meg kint.
3: Így van, pontosan. Tehát ezt megkapta az ember, nagy hidegbe is mindig ott ült mellette, és ugye beszéltük, hogy ruhán keresztül is van. Tehát több funkciója volt, hogy van hatása ruhán keresztül, tehát funkciója volt az ételkészítés, hogy a közösségi dolgokat összehozta az embereket a tűz. Folyamatos volt ez a sugárzáspótlás, az infravörös tartományban, ugye a mitokondrium nagyon jó, és a cirkadián ritmusra is gyakorolt hatást, mert kitolta azt, hogy akkor ki mikor alszik bele. És nem véletlenül imádja a mai ember nézni a tüzet, megbabonázza az embereket a tűz. Tehát nézed, leragadsz, és nézed, képes vagy egy tábortüzet is nézni.
2: Hát ez egy program, hát mert ez jó. Én nem tudom,
3: miért jó, de nekem jó. Kész van a szalonnasütés, és még ott, igen, azért, mert a szervezetet érzi, akkor bármilyen dolog kész van, csak a tűzért magáért is ott ülnek az emberek, és beszélgetnek. Egyébként ez ilyen 600-700 nanométer környéki, vagy a teljesen infravörös, az már 760-950 inkább, az már az a tartomány, és ez egy nagyon lényeges energiatöbletet tud adni a szervezetnek. Csak a PubMed-en, ez egy orvosi adatbázis tudományos munkákból. Én megnéztem, most 5700 cikket találtam ezzel kapcsolatban, a fotomodulációs kutatási terület.
2: Csak ezeket átolvasod majd jövő hétre, és akkor majd elmondod nekem.
3: A lényege az, hogy építs kandallót.
2: Aha.
3: És ez legyen az esti világítás.
2: Nem véletlen az, hogy majd egy hidegebb időszakban, amikor tényleg már beköszönt ez a szürkeség, meg ilyenek, és az interneten elkezdesz szörfözni, és akkor mondjuk beütöd azt, hogy te szeretnél olyan, mit tudom, ideális hangulatú szobát, ami nagyon meleg. Mindig ott a kandalló, mindig ott a tűz.
3: Igen, és a nem véletlenül, képzeld el, van, mondjuk ez nem hat semmit, tehát az csak ártalmas, de mert ugye ugyanabból a LED tévéből jön ki, de valójában csináltak már ilyet, hogy a tévédet kandallóvá változtatja egy-egy ilyen applikáció.
2: Hát van olyan tévészolgáltató, akinek van ilyen csatornája. Igen. Akkor ez hasonló, mint a barátomé a távvezérlős?
3: Nem tudom, milyen
2: a
3: távvezérlős.
2: Hát az a látványkandalló, amiben van ez a féle grafika, meg ez a féle izzó,
3: lába, meg ilyenek. mert nem mindegy, hogy miből jön az, tehát mi jön ki belőle.
2: Itt a tűznek az energiája is kell.
3: Így van, így van, a hullámhoz tartománya annak az energianyaládnak.
2: Mert a barátom még az olyan, hogy fújja a meleg levegőt, meg közben látod ezt a féle dolgot, úgyhogy azért mondtam mindig. Jó, hát ezt én keresztbe beszéltem ezt az egész dolgot, de higgyék el, hogy különben vagy megbeszélünk valamit, vagy se, hogy egy népszerű kérdés viszont kimaradt, és szeretném holnap ezzel Lassan kezdeni. Ne, most ne válaszolj, jó? Hanem majd holnap.
3: De nagyon fontos, nem tolom tovább a holnapi témát.
2: Tolni kell, hát tolni kell. Holnap azzal kezdünk, és akkor röviden majd azzal válaszolsz. Nyáron kell szedni D-vitamint. Ezt nagyon sokan kérdezték, sok e-mail jött ebből a kapcsolatba. Kapcsoljanak ránk holnap is, és akkor majd megtudják a választ, jó? Doktor úr, köszönjük, puszi neked.
3: Szervusz. Szia. Hát, puszi, drága csinál.
2: Nagy rizsek, nagy húsok. Hello.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Teljes útlezárás mellett dolgoznak a szakemberek a 36-os főútvonalon, a Salamon-Bokori út és a Valenta autó közötti szakaszon. Ezért jelentősen nagyobb a forgalom a 38-as főútvonalon, Nyírtelek és Nyíregyháza között torlódással kell számolniuk az arra közlekedőknek. Városszerte tartanak a közműhely reállítások, legyenek körültekintőek. A Vasvári Pál utcán és lakott területen kívül Nagykálló és Nyíregyháza között jelzőlámpás irányítás mellett folynak a munkálatok. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxis.

0: Mindenből
1: a legjavát adjuk.
2: Leszek a dal, ami felraz téged. Leszek a perc, mit át kell élned. Számíthatsz rám.
0: A legújabb.

És a hírek előtt itt a Best reggelben mindenképpen emlékezzünk meg majd nagyon különleges születésnaposról, mert hogy ma 50 éves a VHS videó, otthoni mozizás, videótékák, családi felvételek, sokszorosan újra használt videókazetták. Ugye egy generáció számára ez kifejezetten egy életérzést ad, ami pótolhatatlan családi emlékeket rögzített. Ma ugyanis 50 éves a legendás rendszer. A VHS története még 1976. szeptember 9-én a mai napon kezdődött, amikor a japán GVC bemutatta az első VHS rendszerű videómagnót. Ez volt a Victor HR 3300 típusú, ami több mint 13 kg-os szerkezet volt. Amúgy a mai szemmel nézve kifejezetten ormótlannak tűnik, de hát mindent el kell kezdeni valahol, és csak hogy nosztalgiázunk egy kicsit, a két órás videókazetta nem véletlenül lett két órás, a fejlesztők már akkor úgy gondolták, hogy legalább egy teljes filmnek rá kell férnie, na meg egy komplett foci meccsnek méghozzá hosszabbításokkal együtt, és ez volt bizony a streaming előfutára, a videomagnót be tudtuk programozni, hogy akkor is rögzítse a filmet, vagy pedig a meccset, vagy a sorozatot, amikor nem tudtunk otthon lenni, és végre nem maradtunk le. A kis műanyag fül, ott a kazetta jobb alsó sarkában, na a VHS kazettáknál, ha a hátoldalon ezt az apró kis kitörhető műanyag fület kiszedtük, akkor a videomagnó nem engedte felülírni a kazettát, tehát gondoskodtunk róla, hogy a család bármelyik tagja nehogy rávegyen valami mást, és a VHS egy teljes üzletágat teremtett annak idején, ez pedig a videótékák üzletága volt. Hát is emlékszünk arra, hogy mekkora nagy szám volt, amikor a szüleim megengedték, hogy vasárnap kikölcsönözzünk egy filmet, és ebéd után a család ezt közösen megnéz, majd pedig másnap visszatekerve vittük vissza ezeket a kazettákat a videótékába, és hát halhatatlan emlékek öregedő szallagokon. A VHS korszak legfontosabb öröksége mind a mai napig az amatőr felvételek, ugye esküvők, ballagások, karácsonyok, első nap az óvodában, iskolában, ezek mind-mind ott lapulnak valahol, vagy a padláson, vagy esetleg még fent a polcon. Ha van még VHS videómagnója, és régi családi amatőr felvételek, akkor itt a VHS 50. születésnapján szerintem egy jó esti program lehet, hogyha előveszünk egy ilyen kazettát és megnézzük. Ennél viszont sokkal frissebbek lesznek a hírek. 9 órakor érkeznek az információk Nyíregyházáról. Itt a Best reggelben. Szép napot, szerda van. Én Simon Norbert vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak három napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden

0: a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. Három távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. Kevesebben hajóztak, a kompakat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
1: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompók forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompók, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompók mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
0: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Ma tetőzik az év utolsó hősége, 32 fok lehet délután Nyíregyházán. A napsütés zavartalan lesz, legfeljebb a szél élénkülhet meg időnként. Éjszaka is legalább 19 fokot mérhetünk. A nyárias idő holnapra véget is ér, megérkezik hozzánk az a hideg front, ami végérvényesen átvisz bennünket az őszbe. Csapadékos napok jönnek, legfeljebb 23 fokot mérhetünk majd, megélénkül a légmozgás, sőt helyenként zivatarok is kipattanhatnak. Hétvégére hagy alább az eső.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

9 óra után pedig programtippek a mai napra. Például egy nagyon érdekes, vetítőképes előadást lesz ma délután 4:30-tól Nyíregyházán, méghozzá Bhutánról, a sárkányok és kolostorok földjéről. Nagyon sok információt és sok érdekes képet láthatunk Sipos László bemutatóján, vetített képes előadásán, Móri Zsibon megye és városi könyvtár ma délután 4:30-tól. Ez talán a világnak egy olyan szeglete, ahová nem sűrűn juthatunk el. És szintén a mai napon az önvédelem is fókuszba kerül, méghozzá délután 5 órától Nyíregyházán a Wing Chun Kung Fu iskola által. A bemutató helye a nyíregyházi Vem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye lesz, az Árok utca 17 szám alatt találják, és nagy szeretettel várja önöket Fekete László, Wing Chun Kung Fu mester.

Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Mozgalmas az őszi élet Nyíregyházán, holnap ugye Szakmafest, hétvégén Tirták Fesztivál és Vadgasztró Fesztivál. Ennek a részleteit már eléggé ismerjük, úgyhogy bátorkodunk a jövőbe tekinteni. Például egészen szeptember 19-ig és 20-áig Nyíregyházi Extreme Trail futóverseny, szombaton akadályfutás, vasárnap pedig futóverseny, a helyszín pedig ezúttal is a Sóstói erdő és az Aquarius élmény és parkfürdő helyszíne. Ha igazán jó erőben van, szerintem ez egy kiváló erődemonstráció is lehet majd, ha pedig lájtosabban szeretne mozogni, akkor jó lesz a Bringaváros. Idén már 9. alkalommal a hagyományos őszi biciklisvárosi rendezvényt szeptember 26-án szervezik majd meg. Ahogy azt már megszokhatták, a rendezvényen résztvevők pecsétgyűjtő menetlevelet fognak kapni, amellyel a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra lehet majd szert tenni. A családi szabadidős rendezvény célja pedig egyértelmű az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése, ráadásul a Bringaváros ideje alatt is. Különböző programok lesznek majd a Kossuth téren, ez majd szeptember 26-án.
1: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

A mai programozóban pedig még tovább merészkedünk, kezdtük ugye a közeli programokkal a maival, többek között vetített képes előadást lesz majd a könyvtárban, Wing Chun Kung Fu bemutató, aztán pedig holnap Szakmafest, jön a Tirpák Fesztivál és a Vad Gasztro Fesztivál, jön a Bringa Város, majd az Extreme Trail, és most még tovább megyünk az időben, egészen a Márton napig, régen a falusi portákon, ahogy ugyanis meghíztak a libák, szokás volt a Márton napi vigadalom, az evésivás, szerintem ez mindenkinek jól áll. A Sóstúj Múzeum Forumban november 8-án lesz majd a zenés-táncos gasztro program kavalkád, liba ételekkel, kirakodó vásárral, sült almával, tökkel, mesével, mulatsággal majd a Márton napon is. Ennél is tovább tudunk menni, én már hétvégén járok, idén is lesz adventi vásár Nyíregyházán. A város karácsonyfája már novemberben a helyére fog kerülni, amit már keres a Nyír VV. Ha esetleg pont az önéje az, amit szívesen felajánlana, akkor vegye fel a kontaktot a Nyír VV-vel, és a belvárosban pedig felállítják a faházakat is, amelyben több mint 50 árus kínálja majd a portékáit. Lesz majd kézműves vásár, természetesen karácsonyi ételek, italok, helyi termékek különösen nagy hangsúlyt kapnak, és a hűvös levegőben a forró kürtös kalács, a lepény, a halászli, na meg a dínyert pálinkák szerintem elragadó illatkombinációkat és ízkavalkádot fognak majd biztosítani. Az első adventi gyertyát pedig majd november 29-én gyújtjuk meg. Talán ez egy kicsit olyan korainak tűnik, pláne annak tudatában, hogy ma 32 fok várható Nyíregyházán, de pippa keltedik ez a szeptemberi hónap, és akkor már nem is lesz annyira nagyon messze, hiszen októbertől megint csak rohan az idő velünk. Mi pedig vidáman folytatjuk a best reggelt, jön a

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen a főutak mentén, a piacok és oktatási intézmények közelében tapasztalható forgalmi torlódás. Tartanak a 36-os főút alatti áteres átépítési munkái, a kijelölt terelőút a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni a lezárt rész. Továbbra is jelzőlámpás forgalomirányítás mellett lassan halad a forgalom a Vasvári Pál utcán, csak úgy, mint Nyíregyháza Nagykálók között. Az erre közlekedők hosszabb menetidővel számoljanak. Körültekintően óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

A mai napon nagyon úgy néz, hogy 2026-ban még utoljára 32 fok várható. Használjuk ki, mert holnaptól már csak emlék lesz, hogy a lakásban is lehetett izzadni minden különösebb erőfeszítés nélkül, nem is akárhogy ezen a nyáron. Én ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek szuper szerdai napot, 09.09 elstartolt. Holnap folytatunk mindent reggel 6 órától. Én Simon Norbert vagyok, a nap további részében is Best FM.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest. Kossuth tér. Szeptember 10.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Új tanév, új rekordok az egyetemen, szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Megkezdték a szezont a vízilabdás lányok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 évbe iskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén, ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső. Ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is.

0: nekem nem kell.
1: Egy csodálatosan szép férfinév szerepel a mai naptárunkban, a kalendáriumban. Ha lett volna fiam, akkor így neveztem volna egyébként el. Ádám, ez a név szerepel ma a naptárban. Egy bibliai férfinévről van szó, az első emberpár férfi tagjának a neve. A név héber eredetű, és az a jelentése, hogy ember, az emberi faj neve vált személynévvé tulajdonképpen. A szó alapjelentése vörösnek lenni, az Ádám szó sok sémi nyelvben ugyanis és az embert és a földből valót, a vörös színűt is jelenti. A szó legkorábbi forrása a sumér Ada, amely atya jelentésű. Az Ádám a 16.-17. században egy nagyon gyakori név volt, de a 19. század elejére szinte teljesen feledésbe merült. Az újszülötteknek adott nevek körében 1967-ben is csak a 64. helyen szerepelt, de a 80-as években már a 20. legnépszerűbb férfi névvé vált. A 90-es években is gyakori volt, a 2000-es években az 5.-10. helyen mozgott, 2010-ben a leggyakrabban adott férfi nevek listáján a 6. helyen szerepel. A teljes népességre vonatkozóan az Ádám név a 2000-es években a 29.-31. helyen volt, és a 2010-es években is. Az Ádámokat december 24-én is köszönhetjük. Nagyon sok híresség kapta az Ádám nevet, például Almási Ádám lelkész, aztán Batthyány Ádám végvári kapitány, országbíró, Clark Ádám mérnök, a Széchenyi Lánchíd építője, Farkas Ádám labdarúgó játékvezető, vagy éppen Fellegi Ádám zongoraművész. Isten éltesse az Ádámokat, holnap a Hunorokat és a Nikoletteket köszönhetjük majd fel. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: kutya, macska, hát sok esetben nem két jó barát, ugye a két négylábú teljesen más karakterrel rendelkezik, és talán az összeszokatásuk sem egyszerű. Az elmúlt napokban erről beszélgettünk Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, ma pedig lezárjuk ezt a beszélgetést, egészen pontosan ezt a témát. Esetleg az egy sokkal egyszerűbb megoldás lehet, ha valaki szeretne mind a két négy lábúból otthon, hogy mondjuk egyszerre viszünk az egy kutyát kölyökként, és kölyökként egy macskát is?
1: Hát,
0: mert akkor mi csak nem tudják kinyírni egymást, érted?
1: De.
0: De? Ó, Tibi, ne csinálj, azt hittem, föltaláltam a spanyol vihaz, akkor is jó.
1: Nem, azt akartam mondani, hogy ezek a gondolatok, amiket mondasz, ez mind nagyon jó, csak a kutyakiképzésben mindig fent kell tartani azt a lehetőséget, hogy van egy módszer, egy adott szituációra, de nem biztos, hogy működik. Nem biztos, hogy mindig működik. Tehát van, ahol ez előnyös, és most attól függ, megint azt mondom, hogy mondjuk milyen vérmérsékletű, milyen temperamentumú a kutya. Mondjuk hazaviszünk egy 10 hetes kis cicát, meg egy 10 hetes foxit, az nem szerencsés dolog.
0: Ja, hát igen, foxi mindenre rámegy, igen.
1: De hogyha hazaviszünk egy 10 hetes bégült, aki egy nyugodtabb temperamentumú, és ott a 10 hetes kis cica, azért nagyobb esély van, hogy a bégül nem fogja kinyírni a kis cicát. A foxi, Jack Terrier, most mondhatnám az ilyen.
0: Hát azok a sülüket is szétszedik mindent, igen.
1: Hát nagyon sok kutya szét tudja szedni, igen, mert nem érdekli a fájdalom,
0: igen.
1: Mert azt mondja, hogy amíg mozog, addig fogom.
0: Igen.
1: De hát ezeket a kutyákat erre tenyésztették, mert ugye tudjuk, hogy a foxinak a kutorékban a rókát meg kellett fognia, mert ha nem fogja meg, akkor ő marad bent.
0: Igen.
1: Akkor ő veszíti el az életét. A Jack Terrier mondjuk vaddisznóvadászaton kőkeményen szembeáll a vaddisznóval, vagy még meg is fogja, nyilván nem tudja levadászni, de olyan szinten bele tud akaszkodni, akár több ilyen kiskutya, Jack Terrier, hogy a vadász odaér, és akkor puff, lepufantja mondjuk a vaddisznót. Ezek a kutyák erre lettek kitenyésztve. Na most elképzelhetjük, hogyha a vaddisznótól nem fél, és egy kis macska megmozdul, azt is levadászta. De ezek nagyon erős ösztönű kutyák.
0: De ez tök jó, mondom, hogy mondod, hogy mindig jó az elképzelés, de meg kell nézni, hogy akkor te milyen
1: így
0: kutyát
1: van,
0: viszünk
1: van.
0: Haza.
1: Mert lehet egy másik szituációban, hogy idősebb macska és fiatalabb kutya.
0: Aha.
1: Ez is lehet jó, ha olyan a macska ösztöne és viselkedése, meg olyan a kutyának a viselkedése. De lehet, hogy egy másik helyzetben meg fordítva jó, hogy már van egy idősebb, nyugodt kutyánk, és amellé viszünk egy kis cicát.
0: Aha, igen, mert az már nem fogott annyira hát rápörögni.
1: Mindig ismernünk kell az adott egyedeket. Uh-huh. Ez a kutya milyen, ez a cica milyen, és akkor nekünk, kiképzőknek, vagy gazdiknak ezeket a jeleket kell tudnunk gyorsan értékelni, hogy most hogy reagált a cica, az mit fog kiváltani a kutyából nagy valószínűséggel. Hogy reagált a kutya, akkor már nézem, hogy oké, most várom, hogy a cica hogy fog reagálni, mert szerintem ezt fogja csinálni, de ha azt csinálja, akkor már tudom, hogy kell beavatkozni. Ha nem azt csinálja, az megint lehet pozitív vagy negatív, és akkor gyors döntést kell hoznom, hogy na, akkor most nem azt csinálta a cica, de ez most nekünk jó, vagy nem azt csinálta, de ez nekünk most rossz. És akkor nekem kell döntést hozni és irányítani, leginkább a kutyát.
0: Igen.
1: De néha a cicát is.
0: Igen. Erre az jutott eszembe, amikor gyerek voltam, volt egy német juhászunk, a Cinti, gyönyörű. Még nem a leültetett fenekű, tudod, ez az igazi festménybe illő gyönyörű német juhász csaj, és volt egy fekete macskánk, a kormos, nem volt köztük nagy korkülönbség, a kormos került oda később, és hát nem volt akkor még ilyen nagy trendi dolog, hogy utána nézzünk, hogy kell, mint kell, hát befogadtuk a kis cicát, Cintike ment enni, a macska elé állt, kikarmolta az orrát, ezzel jelezte, hogy én vagyok a főnök, és attól kezdve ez így maradt, képzeld el. Tehát Cinti tartott a macskától. És ez egy nagyon mosolyogtató volt, hogy az a nagy német juhászottól, a 2 kilós macskától, szóval, hogy amit mondasz, hogy ez egy német juhászról is azt feltételezni az ember, nem, hogy a pofán vágja egy macska, akkor annak annyi volt. De
1: igen,
0: hát nem.
1: Ez szerencsés helyzet volt, hogy így alakult.
0: Igen, igen.
1: Tehát mert egy másik egyeddel lehet, hogy nem így történt volna az eset, és elmozdulhatunk mind a két irányba.
0: Igen.
1: Mert lehet, hogy lett volna egy lágyabb német juhász, arra meg se kellett volna karmolni, csak ránéz a cica, vagy fúj egyet, és az
0: és
1: a kutya elmegy. Szintikét meg kellett karmolnia, de lehet, hogy egy erőteljesebb német juhászt megkarmol, és akkor a kis cicának vége.
0: Igen.
1: Tehát ez mindig benne van a pakliban, ezért mondom, hogy ismernünk kell az adott egyedeket, cicát is, meg a kutyát is, de a kutyánkat mindenképpen.
0: Ezt mindenképpen, meg hát ezt azért csak jobban tudjuk gátolni.
1: Mert ő az
0: órázzal, meg ő az erősebb.
1: Igen, tehát ő az erősebb, őt kell gátolnunk, de nyilván kettőn áll a vásár mindig,
0: na.
1: És mi vagyunk a harmadik fél, kiképző vagy a gazdi, akinek koordinálni kell ezt az egész folyamat. folyamatot.
0: Na, tehát akkor az interneten látott cuki videókig el kell jutni, és ez egy hosszú idő, sok ismerettel és türelemmel, és akár kiképzőt is kérhetünk, hogy ebben segítsen nekünk. Tibi, nagyon szépen köszönöm, ma is sokat tanultunk.
1: Nagyon szívesen. This is

Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább a kalendáriummal. Isten éltesse az Ádámokat, hiszen ma ők ünnepelnek, de rajtuk kívül felköszönhetőek a Garák, a Gorgiások, az Omárok, az Orgonák, a Péterek, a Petők, a Szergiuszok, a Sziringák és a Wulfiák. Ezen nevek többségét életemben nem hallottam. Na nézzünk egy-két eseményt, amely szeptember 9-én történt. A maratoni csata ezen a napon kezdődött el időszámításunk előtt 490-ben. A megszálló perzsa haderő és a görög város állomok hadseregei csaptak össze. A maratoni futás, mint sportág, innen származik, ugye a maraton jelenleg 42.195 méter, döbbenetes. 1261-ben ezen a napon IV. Béla király rendeletében megújította az egri püspökség különleges jogait és kiváltságait. Ezen a napon az osztrák-magyar monarchia diplomáciai kapcsolatba lépett Mexikóval 1901-ben. Elindult a légi posta szolgáltatás a British Post Office 1911-ben. Rá 14 évre Klebersberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar kormány 7,5 millió aranykoronát fordít a tanyasi iskolák építésére. A Szovjetunió felszabadította Bulgáriát 1944-ben. 48-ban Farkas Mihály lett a honvédelmi miniszter, és megindult a honvédség átalakítása néphadseregé. Megalakult az országos népművelési tanács 1965-ben. Piacra került John Lennon Imagine című nagylemeze, és hát azonnal a slágerlista élére került, én már el is kezdtem dúdolni, ez 1971-ben történt, és ezen a napon volt 1982-ben a szárazréti autóbusz baleset, a magyar közlekedés történet egyik legismertebb balesete, amely egy csütörtöki napon 11 óra 55 perckor történt Székesfehérvár Szárazrét város részben, ahol a MÁV 5-ös számú Székesfehérvár Komárom vasútvonalának Farkasvermi útátjárójában egy Prágából Zágrábon át Splitbe közlekedő nemzetközi gyorsvonat és egy elé hajtó csuklós autóbusz ütközött össze. Az utólagos megállapítások szerint a baleset oka részben az volt, hogy a történtek idején az út átjáróban nem működött a fénysorompó. Döntő tényező azonban az volt, hogy a sofőr, az 57 éves Nyakas József megfelelő körültekintés nélkül próbált meg áthajtani a vasúti átjárón. A baleset után oktatófilm készült, hogy széleskörű társadalmi összefogásra ösztönözze a lakosságot a szárazrétihez hasonló tragédiák elkerülése érdekében. Ez volt már a kalendárium.

Szervezhetünk-e szabadtéri programokat a következő napokban? A kérdésre hozom a választ. Holnap a hét legfontosabb időjárási változása érkezik el. A keleti ország részben megnövekszik már a felhőzet, miközben időnként néhány órára kisüthet majd a nap. Egy széteső csapadékzóna vonul át majd az országon, ezért szorványosan esőre, záporra, helyenként még zivatarra is számítani lehet holnap. A Dunántúlon és északon nagyobb eséllyel fordulhat elő csapadék. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél töfelé megélénkül, erős lökések is lehetnek. Hajnalban 12-18, délután 21-29 fok várható holnap. Szeptember 10-ei érdekesség, hogy a nyilvántartások szerint már született különleges hőmérsékleti rekord ezen a napon. 2012-ben Pécsen 20 fokig csökkent csak a hőmérséklet hajnalban, és ezzel megdőlt az addigi 1993-ban Lentiben mért 19,9 fokos országos rekord a napi legmagasabb minimum hőmérsékletre. Pénteken a front mögött hűvösebb légkör érkezik felénk, én ezt hiszem, hogy ennek sokan örülünk. Felhős, napos időszakok váltakoznak majd, elszortan továbbra is előfordulhat eső, zápor, és a szél is megélénkül. Pénteken reggel 10-17, délután 20-26 fok valószínű. Szombaton változóan felhős égboltra számíthatunk, de általában már több órás napsütés is jut az ország nagy részére. Csapadék csak kevés helyen valószínű, leginkább futózápor formájában. A szél megélénkül. Szombaton hajnalban 10-15, délután 20-26 fok lesz, tehát a szombat már egy sokkal inkább kellemes, kora őszi időt hozhat. Vasárnap tovább javulhat az idő, gomoly felhős napos időnk lesz 20-26 fokkal. A következő napokban továbbra is a parlagfű pollenje lehet a legfontosabb allergén. Szeptember elején a parlagfű szezonja még javában tart, érzem is, ezért az arra érzékenyek továbbra is számíthatnak jelentős pollen terhelésre. A parlagfű mellett a pázsitfűfélék, az üröm és az útifű pollenje is jelen van a levegőben. Röviden, összességében tehát elmondhatjuk, hogy a parlagfű allergiások még nem lélegezhetnek fel. Csütörtökön jön a változás az időjárásban. Pénteken szelesebb, felhősebb idő várható, szombaton és vasárnap pedig egy kellemes, őszies idő rajzolódik ki 20-26 fokkal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
2: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A szakmák birodalmává válik a Kossuth tér. Még holnapig lehet regisztrálni az Iparkamara workshopjára. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Interaktív módon ismerkedhetünk a szakmákkal. Holnap már negyedik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a szakmafesztet. A Kossuth tér lesz a helyszín, ezúttal is tematikus utcák várják a fiatalokat, mondta Kovács Ferenc polgármester.
4: A szakmafest megújította a pályaválasztási segítőrendezvényeket, teljesen újszerűen fogta meg, egybehozta a képzést, oktatás, a pályaválasztás, a munka, és majdan ugye a jövő tervezése kérdését. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, újszerű, itt a diákok, a fiatalok közvetlen személyes tapasztalatokat szerezhettek. Nyíregyházának és a megyének ez különösen fontos, ahhoz, hogy legyen szakképzett munkaerő, ahhoz a szakképzés, az oktatás, az nagyon fontos. Azt szeretnék, hogyha a fiatalok megismernék azt, hogy milyen színes, óriási lehetőségeket nyújt Nyíregyháza.
3: Még holnapig lehet regisztrálni a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara workshopjára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és a társadalmi értékteremtésről, tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, további részletek a szapkamp.hu oldalon érhetők el. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Jövő szombaton várják a csillagászat, a természettudományok és az univerzum iránt érdeklődőket a Humannet Alapítvány székházában. A rendezvény célja, hogy élményeken keresztül hozza közelebb a résztvevőkhöz a csillagászatot és annak érdekességeit. Lesznek ismeretterjesztő előadások a bolygókkal és a világegyetemmel kapcsolatban, szerveznek quizt, lehet majd teleszkópot építeni, és természetesen az estét csillagles zárja. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek az esemény Facebook oldalán. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső. Ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk Andrástól egy óra múlva jönnek, majd újra kellemes szép délelőttöt kívánok. Ez a Best FM Nyíregyháza 103.9-en, nem tudom kinek milyen otthon a füve, apukáméknál így mutogatni kéne újságokban, mert hogy annyira gyönyörű szép, mindenféle ilyen biocuccokkal fújkálják, és nem tudom, lehet apukám esténként kimegy, és ilyen fűszálanként megfesti ezt a szép zöld gyepet. Hát nálunk nem igazán ez a helyzet, mindig eszembe jut, hogy hoppá, itt kiment egy darabon a

Klasszikus mondás, ugye magyar filmből való, hogy az a szép zöld gyep, én apuéknál a kertet, ha meglátom, komolyan mondom, hogy beleülnék, fetrengenék a fűbe, gyönyörű szép, olyan színe van, hogy nem tudom, apukám éjszakánként egyesével nem tudom megfesteni, mindenféle biocuccokkal kísérleteztek, és nagyon bejött nekik egyébként, így szokta egy permetezni ezt a biocuccot rá a fűre, amitől az teljesen megzöldül, meg meggajdul, tehát olyan sűrű lesz, hogy őrületes. Minden esetre, akinek nem ilyen az udvara, az enyém sem, annak jó hír, hogy az őszi fűmag vetés azért mindenféleképpen jót tehet. Nyilvánvaló, itt az időzítés a lényeg. A talajhőmérséklet, a csapadék és a magágy előkészítése befolyásolja azt, hogy a fű hogy kell ki. Na nézzük a legfontosabb szempontokat, hogyha egészséges dúspázsitot szeretnénk. Az őszi fűmag vetés egyik legnépszerűbb módszere az új pázsit telepítésének, vagy hogyha szeretnénk, akkor a meglévőt is egy picit ugye föl lehet turbózni. Az őszi vetésnek több előnye is van. Egyrészt ilyenkor a talaj még felemelegedett, így a fűmag gyorsan csírázik. Másrészt a gyomnövények már visszahúzódóban vannak, ezért a fű növekedését kevesebb konkurencia hátráltatja. Fontos azonban a megfelelő vetési időpont, és hogy ez mitől függ. Na itt van a talajhőmérséklet. A fűmag csírázásához a talaj legalább 10-12 Celsius fokos kell, hogy legyen. A 15 körüli érték optimális tulajdonképpen, de olyan időszakot kell választani, amikor az éjszakai hőmérséklet még nem esik tartósan 8-10 fok alá. Az ősz jellemzően csapadékosabb, mint a nyár, ügyelni kell viszont arra, hogy vetéskor és közvetlenül utána folyamatosan nedves maradjon a talaj. A friss fűmag vetéstől kezdve legalább 2-3 hétig rendszeresen öntözzük az új vetést. A siker záloga a jól előkészített, apró mózsás szerkezetű, gyommentes talaj. A vetés előtt érdemes mélyen lazítani, gerebjézni a talajt és szükség szerint trágyázni. Én volt olyan, hogy csak így alanatúr rászóltam a fűmagot, a gyepre, azt csodálkoztam, hogy nem történik semmi. Hát igen, ezeket mind elfelejtettem. Anyukám még pedig egy helyen így felszedtek valami, nem tudom, valamilyen betonvackot, és akkor ott egy ilyen csúnya föld maradt alatta, és akkor mondták, hogy azt is befüvesítik, mindenféle ilyen természetes komposztot meg mindent tettek alá, és nem akartam elhinni, hogy egy hét után, mert akkora volt a fű, amit magban ültettek el, hogy majdnem vágni kellett. Tehát mi? Hogy ennyi múlik? Tehát, hogyha szuper a talaj, amiben beletesszük a magokat, akkor azok ezt meghálálják. Nos, hogy mikor vessünk pontosan, nyilván ez nagyon érdekes kérdés. Az általánosságban elmondható időpont augusztus közepétől szeptember végéig. Na ez az az időszak, amikor a magok gyors keléséhez minden megvan, a szükséges hőmérséklet, és ha jön eső, akkor az pláne.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Egy időben sokat hallottunk arról, hogy bizony-bizony van olyan, hogy zsír máj. És ugye, ahogy ezt meghallottuk, rögtön rosszul is lettünk, hogy te jó ég, hát tiszta zsír a mája valakinek, és hát, hogy ennek milyen következményei lesznek. Na már mostanában azért lényegesen több információnk van a zsírmájról. Vannak azonban a zsírmáj ellen olyan dolgok, amelyeket simán bevethetünk, és látványosan javíthatjuk az állapotunkat. Ugye a máj feladatai közül a méregtelenítés az, amit a legtöbben ismerünk, de egyébként ennél sokkal többet tesz ez a szer. Átalakítja a tápanyagokat energiává, tárolja glikogént, részt vesz a véralvadásban, lebontja az alkohol, gyógyszereket, a környezetből érkező káros anyagokat. Emellett a máj termeli az epét, amely nélkülözhetetlen a zsírok emésztéséhez. Ez a folyamatos összetett munka teszi a májat sérülékenyé. Ha túl sok terhelést kap, ha túl sok a zsír, amit fel kell dolgoznia, vagy ha túl sok a káros anyag, amivel találkozik, akkor bizony-bizony fel fog borulni a működése. Nos, a zsírmáj, vagyis a máj sejtekben felhalmozódó zsír a túlterhelésnek az egyik leggyakoribb következménye. A folyamat eleinte teljesen észrevétlen, mivel nem jár fájdalommal. A zsír lassan rakódik le a sejtekben, és a szerv egy ideig képes kompenzálni. A probléma akkor kezdődik, amikor a zsír mennyiség eléri azt a szintet, amely már akadályozza a máj normál működését. Ekkor beszélünk zsírmájról, amely lehet alkoholos eredetű, mert hogyha valaki sok-sok alkoholt iszik, bizony lehet zsírmája, de van a nem alkoholos zsírmáj is, amely leggyakrabban a helytelen táplálkozás, a mozgáshiány, illetve a túlsúly, a cukorbetegség és a magas vérzsír szint miatt alakul ki. A máj folyamatosan próbál alkalmazkodni a terheléshez. A jó hír azonban az, hogy a zsírmáj korai szakasza visszafordítható. Ha a zsír még csak felhalmozódott, de nem okozott gyulladást vagy maradandó károsodást, akkor a máj képes regenerálódni. A máj az egyik leginkább regenerálódó szervünk, így ha megfelelő körülményeket teremtünk számára, akkor azt fogja észrevenni, hogy wow, visszataláltam oda, ahova kell, és teljesen jól működök. A zsírmáj ellenségei között egyébként első helyen áll az, ha megfelelő étrendet követünk. Mert hogy a máj elkezd regenerálódni, ha nem kap felesleges terhelést, tehát csökkentjük a cukor, a finomított szénhidrátok, a túlzott zsírok és az alkohol fogyasztását, így megkönnyebbül a májunk, nem kap annyi feladatot és tud arra is koncentrálni, hogy regenerálja magán. Halakban, olajos magvakban ugye ott van az omega-3, zsírsav. Nagyon fontos, hogy ezt fogyasszuk, mert hogy csökkentik a gyulladást, amely a zsírmáj későbbi szakaszában gyakran megjelenik. Közben a rendszeres fizikai aktivitás nem csak a testsúly csökkentésében segít, hanem javítja az inzulinérzékenységet, csökkenti a vérzsírszintet, és közvetlenül hozzájárul a máj zsírmentesítéséhez, és tehát a mozgás is fontos. A zsírmáj ellenségei között ott vannak a káros szokások elhagyása is, nyilván az alkohol elhagyása, cukros italok mellőzése, a túlzott gyógyszerfogyasztást is kerülni kell, mert hogy ezek mind-mind leterhelik a májat, és hogyha ezeket kivonjuk a napi rendünkből, akkor a májunk fellélegzik.

0: Latinovics Zoltánra, a színész királyra emlékezzünk, akinek neve mára szinte egybefort ezzel az elnevezéssel. Pedig rövid, mindössze 44 évnyi élete, jóval több volt egy sikeres színészi pályánál. 1931-ben, szeptember 9-én született Budapesten, és saját visszaemlékezése szerint nem akármilyen helyen. Nagyapja Gundel Károly éttermében látta meg a napot. Anyai ágon a legendás Gundel családhoz tartozott ugyanis, féltestvérei pedig Bújtor István színész és Fenreisz Károly zenész voltak. Fiatalon még egyáltalán nem volt biztos abban, hogy a színpad lesz az otthona, hiszen a Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnöknek tanult. 56-ban diplomát is szerzett. A színjátszás azonban már korábban magával ragadta. Amatőrként szerepelt és színészmesterséget is tanult. 56-ban végül a Debreceni Csokonai Színházhoz szerződött, és ezzel elkezdődött az a pálya, amely később a magyar színház történetének egyik legnagyobb alakjává tette. Debrecen után Miskolcon játszott, majd 62-ben a Víg Színház társulatának tagja lett, ahol hamarosan a korszak egyik meghatározó színészévé vált. Később jött a Thália Színház, majd ismét a Víg Színház, pályája későbbi szakaszában pedig Veszprémben is dolgozott. Nem csak a színpadon volt különleges, hanem a filmvásznon is emlékezetes alakításokat nyújtott. Például a Szimbádban, az Isten hozta őrnagyúrban, vagy az Ötödik pecsétben. A színészi játék mellett a versmondásban is egészen egyedülállót alkotott. Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső verseit nagyon sajátos, elementáris erővel szólaltatta meg. Latinovics nem egyszerűen elmondta a verseket, hanem tulajdonképpen új életet lehelt beléjük, ezért előadó művészként legendává vált. A szakmában ugyanakkor megosztó személyiségnek számított, mert nehezen viselte a középszerűséget, nem félt kimondani azt sem, amit mások inkább elhallgattak. Egy 1967-es rádió interjúban híresen keményen fogalmazott arról, hogy nem hajlandó megalkudni azokkal, akikről úgy gondolta, hogy nem értenek a szakmájukhoz. Egyenes beszédei és kompromisszumokat nem ismerő természete miatt egyre több konfliktusa támadt a színházi élet vezetőivel, és pályája utolsó éveiben már kevesebb lehetőséghez jutott. Magán életének egyik legfontosabb kapcsolata Rutkai Évához fűzte. Szerelmük a magyar színházi élet egyik legendás történetévé vált. Latinovics közben önéletrajz írásában is megfogalmazta gondolatait a művészetről, a színházról és arról, hogy mit jelent számára igazán színésznek lenni. Élete utolsó éveiben egyre súlyosabb lelki válságokkal küzdött, miközben szakmai és magánéleti nehézségek is megterhelték lelkét. 1976-ban, június 4-én Balatonszemesen elgázolt egy vonat. Halálának körülményeit máig több kérdés is övezi. Baleset vagy öngyilkosság történt-e? Latinovics mindössze 44 éves volt, mégis olyan erős nyomot hagyott a magyar kultúrában, hogy fél évszázaddal a halála után is halljuk a hangját, látjuk az arcát, és pontosan tudjuk, miért lett belőle színész király. Imádtam, ahogy verseket mondott, nagyon-nagyon sajátos volt a hangja, az artikulációja, a szuggesszív nézése, és az, ahogy ezeket a verssorokat értelmezte. És gondolom, most sokan így meglepődnek, hogy egy rádióban valaki verset fog mondani, de azt gondolom, hogy a verseket nem szabad feledésbe hagyni, veszni. A versek hihetetlenül szépen meg tudják fogalmazni a gondolatainkat, és hát, ha egy színész király tolmácsolja, akkor azt hiszem megkerülhetetlen. Mindegy, hogy felgyorsult világban vagyunk, mindegy, hogy mennyire modern körülöttünk minden, a régen leírt sorok újra és újra értelmet nyernek, főleg akkor, ha egy színész óriás tolmácsolja azokat. Ady Endrétől jön egy egyperces vers Latinovics Zoltántól.
1: Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz értkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, őrizem a szemetet.

Tudom, még csak most csengettek be, de hát van, aki szeret ilyen tólik határokban gondolkodni, hát nekik mondom, hogy igen, véget ért a nyári szünet, elkezdődött az iskola, de lesz őszi szünet is nem sokára. Ráadásul igazán hosszúra sikeredik az őszi szünet, ugyanúgy idén is, ahogy az elmúlt években. Tehát lehet, hogy a szülőknek itt a gyerekelhelyezéssel kapcsolatban kell szervezkedniük. Októberben jön az őszi szünet, és hát sok szülőnek komoly szervezést igényel, hogy megoldják a gyerekek felügyeletét az iskolai szünetre. A tanévben első hosszabb pihenőre a diákok számára majd az őszi szünet rendelkezik. Október 23-ától november 1-ig tart. Az utolsó tanítási nap október 22 csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2 hétfő, hogy ez már régóta így van, mert hogy a november 1 amúgy is munkaszüneti nap. A hétvégékkel és az ünnapnappal együtt, tehát most idén az jött ki, hogy 10 egymást követő napot tölthetnek otthon a diákok. A tanév további szünetei is persze már ismertek. A téli szünet sem lesz rövid, sőt, az őszi, ha azt mondtam, hogy 10 napos, akkor a téli igazán belehúz a dologba, hiszen 16 napos pihenő jár majd a gyerekeknek, december 19-től január 3-ig, aztán pedig jön a tavaszi szünet, az sem lesz rövid, 11 napos, ugye ez a húsvéti időszak, március 25-től április 4-ig. Ahogy azonban sokan megfogalmazták a hosszabb iskolai szünetek idején, a szülők munkahelye, hát ugyanúgy pörög-forog tovább, ott nem áll meg az élet. A gyerekek napközbeni felügyeletét ezért sok családnak időben meg kell szerveznie, különösen akkor, ha nincs lehetőség nagyszülői vagy egyéb rokoni segítségre. Ilyenkor megoldást jelenthetnek az őszi táborok, illetve a fizetős gyermekfelügyeletek. Ezek azonban nyilván plusz kiadást jelentenek. Egy 5 napos tábor ára akár több 10 000 forintba is kerülhet, bizonyos esetekben pedig gyerekenként akár 100 000 forintot is elkérhetnek. Alternatíva lehet, ha a szülők összefognak egymással. Ha például 5-en vállalnak egy-egy napot a hét minden napjára, akkor már megoldható a gyerekek felügyelete. Emellett érdemes lehet az iskolánál érdeklődni az összevont ügyeletről, figyelni a helyi önkormányzatok művelődési házak programjait, hiszen több helyen szerveznek direkt kedvezményes vagy akár ingyenes napközés programokat, hogy amíg a szülő dolgozik, a gyerek jó helyen legyen, élményeket szerezzen. Persze a nagyszülőknél eltöltött néhány nap szintén nagy segítséget jelenthet, ahogy az is, hogyha a munkáltató lehetővé teszi, hogy a szülő a szünet egy részében esetleg otthonról dolgozzon, jöhet a home office.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér. Szeptember 10.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Kevesebben hajóztak idén a Balatonon. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton. Teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek, ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. Kevesebben hajóztak, a kompakat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
7: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a pompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a pompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben, a pompok mellett a személyhajózásban a dobogó, a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
6: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső, ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Ezek voltak a hírek délben, időjárás előrejelzéssel, közlekedési infókkal együtt, egy óra múlva újra Andrési a mikrofon. További kellemes szép napot kívánok, és mindenkinek jó étvágyat, aki már ebédel. Hamarosan jön itt a Best FM-en a világhíradó, aztán főzünk egyet Friedrich Antal Schiffel.

hogy emlékszel. Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a világhíradóval. Minden korábbinál nagyobb terület éghet le idén, Európa pedig nem biztos, hogy felkészült a védekezéshez. Kontinens szerte erdőtüzek pusztítottak egész nyáron. A gazdasági visszaesést is beleszámolva az összkárok a 20 milliárd eurót is megközelíthetik. Az Európai Unió hiába költ többet az alkalmazkodásra, a kiadások logikátlanok és elégtelenek sokak szerint. Késő őszre készülhet el egy frissített és talán már egy keretrendszer is, amely segíthet ebben a dologban, erről írt most a HVG. Szóval idén-nyáron Európa tulajdonképpen, nem túlzás azt mondani, lángolt. Franciaországban, Spanyolországban, Görögországban, Horvátországban és Szerbiában is óriási tüzek pusztítottak. Portugália, Olaszország és Albánia sem úszta meg, de olyan hagyományosan hűvösnek, esősnek ismert országok is futó tüzekkel birkoztak idén, mint Nagy-Britannia vagy Belgium. És még nincs itt a vége. Itthon bár szerencsére nem olyan apokaliptikus mértékben, de természetesen sajnos nálunk is rengeteg erdő és bozott tűz lobbant fel az elmúlt hetekben, hónapokban. A legdurvább jelenetek egyébként idén-nyáron alig, hanem Franciaországban játszottak le. Itt több esetben is tűz felhők alakultak ki, amelyek villámokat, lángoló törmeléket szórtak, és a francia tüzek akkorára nőttek, hogy a közelükben eltérítették az időjárást. Annyi oxigént szívtak magukba, hogy megváltoztatták a helyben fúvó szelek irányát. Ilyen is van, döbbenet. Na ez az a pont, amikor az oltási munkák legnagyobb része már értelmetlen a szakemberek szerint. Egyedül abban lehet reménykedni, hogy sikerül az emberek a települések felől a folyók vagy a tengerek felé terelni a lángokat. Szóval várni kell még a cselekvési tervekre, de a HVG megjegyzi, hogy kellene egy életképes keretrendszer, amit talán őszre elkészül, és itt ez a keretrendszer le kellene, hogy fektesse azokat az intézkedéseket, amelyekkel mondjuk Európa jövő nyáron nem áll újra majd lángokban. Drogcsempészek hajóját süllyesztette el az amerikai haditengerészet Ecuadornál. Ez egyébként már a negyedik hajó, amit az egyenlítői ország felségvizein küldtek a tenger fenekére. Az amerikai haditengerészeti erők az ecuadori hatóságokkal együttműködésben megtámadták és elsüllyesztették a hajót Ecuador vizein. A jármű az amerikai közlés szerint egy nemzetközi kábítószerkereskedő szervezet tevékenységét segítette. A hajó 26 tagját elfogták, és a Manta kikötővárosba vitték. A hajó a hatóságok szerint a számos erőszakcselekménnyel is gyanúsított Los Coneros bűnszervezetnek dolgozott. Összeütközött a levegőben két orosz vadászgép, két Su-35S-ről van szó, és Oroszország Kurszki területén hát találtak így egymásra, közölte katonai repüléssel foglalkozó Fighter Bomber Telegram csatorna és más meg nem erősített források. A független orosz lap a Medúza beszámolója szerint az ütközés oka egyelőre ismeretlen. Egyelőre több forrás is arról szól, hogy az orosz hatóságok még nem állapították meg, mi vezetett az ütközéshez, és a következményekről sem adtak ki hivatalos tájékoztatást, ahogy lesz, elmondjuk. 1968-ban a földközi tengerbe zuhant az Air France egyik járata, és hát ennek most a roncsait kiemelték, meg is vizsgálják, hogy van-e rakéta becsapódás rajta. A vádhatóság közlése szerint a vizsgálatok és a szakértők fontos kérdéseket tesznek fel, és ez arra világít majd rá, hogy mi is történt a 2300 méteres mélységben lévő géppel. Nos, tavaly év végén rendőrségi búvárok bukkantak rá egyebek mellett a gép hátsó részére és a két hajtóműre a tengerfenéken. Évek óta Franciaországban sokan azt gyanítják, hogy a Sud-Evation SE-210 utasszállító gépet a francia hadsereg lelőtte véletlenül, majd megpróbálta a történteket eltusolni. Az egykori szemtanúk beszámolói és a keresésben résztvevő haditengerészeti hajók dokumentuma is eltűntek. A roncsokat most kiemelik, és el fog dőlni, hogy lezuhant a gép úgy magától, vagy valami műszaki hiba miatt, vagy egyszerűen lelőtték.
Működési okokra hivatkozva zárva tartott hétfőn a párizsi Eiffel-torony. Ennek oka valójában az volt, hogy a dolgozók sztrájkoltak az üzemeltető döntése miatt. A toronyba ugyanis nem sokkal előtte egy hindu vallási csoport tagjai érkeztek, akik azt kérték, hogy korlátozzák a nőkkel való interakciót a látogatásuk során. A tornyot üzemeltető cég elismerte, hogy hiba volt a vallási csoport feltételeit teljesíteni, amelyek a női munkavállalók jelenlétére vonatkoztak. Emiatt rendelték el ugyanis azt, hogy a személyzet női tagjait távolítsák el a helyszínről, hogy ne legyenek láthatóak a 100 tagú csoport látogatása során. Sztrájkoltak ezek után az Eiffel-torony dolgozói. 9 millió euró értékben loptak el festményeket a franciaországi Renoir Múzeumban. A tolvajok eredetileg 4 műalkotást vittek magukkal, de egyet menekülés közben elejtettek. A tetteseket még nem sikerült kézre keríteni. Ez volt a világhíradó.

0: Jövünk, megyünk a földközi tengerpartján, és hát azért jártunk olyan országokban, ahol van, nem biztos, hogy túl sok magyar turista szokott utazni, nem tudom, Marokkó vagy Algéria, de most jön egy olyan, ahol biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan. Ez pedig Tunézia. Pár évvel ezelőtt, ha néztük a netet, mindenki Tunéziába ment kis túlzásra, szóval nagyon fölkapták Egyiptom mellett. Mi a helyzet a tunéziai gasztronómiával? Ma ez lesz a témánk, a vonal túlvégén Fridrik Antal, séf. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. Több alkalommal volt már, amikor én lehúztam, és most is ezt teszem, az all-inclusive hoteleket. De vannak országok, azért Tunézia is ilyen ország, meg vannak azért pár olyan ország, ahol biztonságra játszik mindenki. Tehát meg akarom nézni ezt a távoli országot, biztos nagyon érdekes, de nem akarok rosszul lenni, nem akarok hasmenést, meg egyedet.
0: Igen, akkor minek mentem,
1: jó. All-inclusive-ra megyek. Biztos, hogy van az all-inclusive-nak is előnye. Én életemben egyszer voltam olyan all-inclusive ellátással Zanzibáron, ahol belevarázsoltak a helyi ételeket, mert szerencsém volt, szerencsés pótás vagyok, és nagyon jó ételek voltak az all-inclusive-ban, nem ismétlődtek, minden nap más volt, nagyon jó ízek voltak, remélhetőleg itt is vannak ilyenek, de Tunézia azért sokkal fejlettebb, mint Zanzibár, itt ki lehet menni az utcára, és az utcán rengeteg jobbnál jobb, akár büfé, akár street food, egyebek van, érdemes, meg kell kóstolni, vigyünk magunkkal pálinkát, vigyünk magunkkal, mit tudom, ezt az szénport, vagy akár, én nem tudom mi a neve, és akkor nem lesz akkora probléma, de ki kell próbálni az ottani ételeket. És a másik az, hogy ha lehet, akkor ide vagy családdal menjünk, vagy egy kisebb társasággal, mert idegennel nem, de egy családtagokkal nagyon szívesen megpróbálom a kuszkuszt. Mert a kuszkusz az az étel, ami ott összehozza a családokat, összehozza a barátokat, és valóban leraknak egy nagy pár kuszkuszt. A hozzád legközelebb eső rész a tied. Kézzel kell megfogni, azzal gyúrogatod és eszed. Tehát egy idő után ki kell próbálni azt, hogy ezek az emberek év ezredek óta ezt az étkezési stílust folytatják és gyakorolják, és élnek, virulnak, semmi probléma, egy más kultúra, másképp van, és hát, hogyha meg nem azt mondom, hogy vegyük át teljesen a stílus, de ott a helyszínen próbáljuk ki ezt a dolgot. Én volt rá precedens, hogy ezt egy hasonló módon kipróbáltam, ott a család volt velem, és azt láttuk, hogy máshol ott csinálják, mi összevisszaértünk, ott, mert hogy nem tudom, mi beleszünk mindig mindenbe, abszolút mértékben, és ez az étkezési stílus nekünk azért jött be, mert hogy mi mindig megkóstoljuk a másikért, belenyúlunk a tányérjába egyebek, itt nem kell belenyúlni a másik tányérjába, mert egy nagy tányérunk van, és itt tök jó, élvezetes, különben van egy, ad egy olyan feelinget, egy ilyen észak-afrikai folklór hangulata van ennek a dolognak, de ez egy ezt csak ajánlani tudom. Aki egy kicsit vállalkozó, egy-két kicsit merész, nyugodtan, illetve annó már beszéltem a harisszáról, itt vissza kell térjek, mert Tunéziának az egyik nagy jelképe még a harissza, tehát itt mit tudom, szellemi, kulturális örökség része, meg ilyenek, de hát ugyanúgy Algériának, meg ennek a résznek ez a harissza mindenképpen, és nagyon sok boltban lehet kapni ezt a harisszát, itt Magyarországon is.
0: Na.
1: Elsőre ennyit mondani.
0: Na, hát innen folytatjuk akkor. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Világsikerrel folytatjuk, világszenzációval, hiszen magyar kaszkadőr nyert Emmy díjat a Hét Királyság lovagjáért. Magyar siker született tehát a 2026-os díjátadón. Tóth Gyula kaszkadőr társaival együtt a legjobb kaszkadőr teljesítményért járó elismerést vehette át. A díjat a Trónok harca spin-offja a Hét Királyság lovagja egyik látványos jelenetéért kapták. Tóth Gyula, Zach Roberts, Chris Cox és Jake Cox társaságában nyerte el a díjat. A kaszkadőr csapat az egyik epizód jelenetében olyat alkotott, ami szobrot ért. Ebben Peter Claffey alakította Dunk és Finn Bennett karakterét, és Arian Targaryen csapott össze egymással egy lovagi küzdelemben egészen pontosan. Nos, Tóth Gyula számára nem ismeretlen a nagyszabású nemzetközi produkciók világa. Korábban az Eredeti Trónok harcában és a Sárkányok házában is dolgozott, mint kaszkadőr. De olyan hollywoodi szuperprodukciókban is közreműködött, mint a Dűne második rész, a Star Wars az ébredő erő, vagy a Bosszúállók Ultronkora. A mostani Emmy díjával tehát egy olyan magyar filmes szakember kapott rangos nemzetközi elismerést, aki már évek óta a világ legnagyobb produkcióinak akció jelenetein dolgozik. Gratulálunk!

0: A te zenéd, a te rádiód.
1: Nem ezeket az elcsípelt mai slágereket játszátok, ami az összes rádión folyik, hanem tényleg ezeket a dallamosabb hangvételű zenéket.
2: Megyén belül biztos, hogy nem kapcsolok át soha más rádióra.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Best FM a 103.9-en, mindjárt jönnek a hírek, de előtte még egy holnapi programról. Ismét a szakmák birodalmává változik majd, ugyanis Nyíregyháza belvárosa csütörtökön. Negyedik alkalommal rendezik meg a szakmafesztet, amely az elmúlt években városi rendezvényén nőtte ki magát. A Kossuth téren egyetlen nap alatt találkozik a képzés, a munka és a gazdaság világa. Tematikus utcák, látványos és kipróbálható szakmák bemutatói, helyi vállalkozások, nagyvállalatok, oktatási intézmények, sport és kultúra és programok várják majd az érdeklődőket. További részletek a bestfmnyiregyháza.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebbe jó a rádió.
3: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Új tanév, új rekordok az egyetemen, szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Megkezdték a szezont a vízilabdás lányok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 év beiskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén. Ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua SE. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső. Ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

Friss hírek, információk 2 órakor jönnek majd újra, a mostani frisseket is köszönjük szépen, további kellemes szép napot kívánok, én Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt ezt az órát, és itt a Best FM-en hamarosan az őszi meccés lesz a témánk, aztán pedig Balagi Alexandra dietetikussal a koleszterin szintünket vizsgáljuk meg, kiderül mennyi, amit öröklünk, és mi az, amit az életmódunk tesz hozzá.

Irány a kert, és elkezdünk most gyümölcsfákat metszeni, vagy ne tegyük? Vannak természetesen olyan fák, amelyeket érdemes és kell is metszeni. 9 gyümölcsfának pedig most jött el a metszési ideje. A nyár végi úgynevezett zöld metszés kulcsfontosságú bizonyos gyümölcsfáknál, mint az alma, a körte vagy a csonthéjasok. A szakszerű ritkítással a fa több energiát fordíthat a termő rügyekre, és csökken a gombás betegségek kockázata is. Aki azt hiszi, hogy a gyümölcsfa gondozás békés hippi elfoglaltság, hát nem biztos, hogy az, mert hogy nyilván a jövő évi bőséges termés kulcsa az, hogyha gondozzuk a fát, és ha kell, akkor jó időben, jól időzítve metszünk. 1-2 órás metszés, ilyenkor szeptemberben, a jövőre több virágot és gazdagabb termést hozzá jutalomként. A lényeg egyébként a nyár végi úgynevezett zöld metszés, ami nem a fa drasztikus megcsonkításáról szól, hanem egyfajta stratégiai ritkításról. Nos, van 9 fa, ami kifejezetten hálás lesz nekünk akkor, ha szeptemberben ezt a metszést elvégezzük. Az almafánál például az égbetörő vízhajtásokat kell ilyenkor visszavágni, és azokat az ágakat, amelyek befelé nőve csak sötétséget és páradós környezetet teremtenek a gombáknak. A körte hajlamos elfelejteni, hogy mi a dolga így, csak is felfelé nőne, ezért a függőleges hajtásokat szintén itt ki kell vágni. A szilvánál a lefelé lógó gyenge vagy egymás keresztező ágaktól kell ebben az időben megszabadulni, és hát fontos egyébként, hogy a szeptemberi metszés mindig finom hangolás, tehát csak a korona legfeljebb 25-30%-át szabad levágni, különben akkora sokkot okozunk a fának, hogy pont az ellenkezőjét érjük el, mint amit szerettünk volna a metszéssel.

0: Egy olyan témával megyünk most tovább, ami azt gondolom, hogy hát majdnem minden embert érint valamilyen formában itt Magyarországon. Pallagi Alexandra dietetikus van velünk a vonatúl végén. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
0: Hát kérem szépen, ez a téma, amiről beszéltem, a koleszterinünk lesz, amiben általában még bele is nyúlnak ugye különféle cégek, vagy nem tudom, szakemberek, és ezt a koleszterin szintet bizonyos időszakonként egy kicsit meg is változtatják, pici kis tizedek egy-kettőt emelgetnek, és akkor már rögtön nem tudom, több százezer embernek kell hirtelen koleszterin szint csökkentőt szednie. Nyilván ez egy másik beszélgetés témája lehetne, de ha a koleszterinre fókuszálunk most, akkor szerintem kezdjük azzal rögtön, hogy mi a koleszterin, mert alapvetően nem egy mumusról van szó.
1: Igen, alapvetően a koleszterint a szervezetünk minden sejtje előállítja, legnagyobb mennyiségben egyébként a máj termeli. A sejthártyák felépítésében nagyon fontos szerepe van, illetve bizonyos hormonok szintézisének a kiindulási alapanyaga is. Tehát ezek tényleg, vagy maga a koleszterin egy fontos alkotó, viszont hogyha túl nagy mennyiséget viszünk be, akkor lerakódik az erek falában, és ezáltal az erek rugalmasságát csökkenti, és elősegíti az érelmeszesedés kialakulását.
0: Ami meg már azt jelenti, hogy mondjuk plakkok válnak le, és sztrók alakul ki, vagy érszűkület, és szóval, hogy az már ott tényleg az már a rondábbik vége. Hogyan lehet csökkenteni a koleszterin bevitelét?
1: Igen, itt azzal kezdeném, hogy a koleszterinnek, amit ugye a laborban megláthatunk mennyiséget, kétharmada endogén, tehát a szervezetünkön belül képződik. Ez azt jelenti, hogy hát a genetika nagy részben meghatározza, hogy milyen a koleszterin szintünk. Az egyharmad részt lehet befolyásolni táplálkozással, az fontos, de előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem eszik állati eredetű termékeket, mert hogy csak koleszterin csak állati eredetű termékekben található, és ennek ellenére magas a koleszterin szintje, mert ezt hozta otthonról. Ugye alapvetően az állati zsíradékok azok, amik koleszterint tartalmaznak, és minden, ami állati zsíradékot tartalmaz. Tehát tejtermékekben található, húsokban, az állati főzőzsíradékokban, vajban. Ez nem jelenti, hogy ezeket nem szabad fogyasztani, csak érdemes az alacsonyabb zsírtartalmúakat választani annak érdekében, hogy csökkent legyen a koleszterin bevitelünk.
0: Érdekes ez, amit mondtál egyébként, mert hogy nekem az elmúlt ezer évben, tehát ahányszor nézték a laboromat, mindig a koleszterin, a triglicerin, a húgysav be volt csillagozva. Kész, tehát ott volt. Ha nem is eszek húst, a húgysav az mitől, de tényleg. Nagy valószínűséggel mondjuk az én esetemben is, ugye ez történt, hogy ott, mert nekem mindenkinek a családban magas a koleszterin szintje, és másfél év táplálkozás kellett ahhoz, hogy ezt az egyharmadot, amiről te most beszéltél, ezt azért úgy jól ki tudja magát pörögni a dolog.
1: Igen,
0: hát ez nagyon brutális amúgy.
1: Igen.
0: Ez nagyon brutális.
1: Igen, és azért szoktak egyébként, hogyha valakinek, mert nyilván, hogyha valaki nem tudom, kolbászt teszik szalonnával és disznózsírral főz, akkor neki egyszerűbb csökkenteni a koleszterin szintet, hiszen nagy mennyiségben viszi be az állati zsíradékokat. Abban az esetben viszont, hogyha itt ez a genetika áll a háttérben nagyobb mennyiségben, azért szokták felírni még időben a koleszterin csökkentőket, mert ahogy mondtam, hogy annak ellenére, hogy tulajdonképpen nem a táplálékkal viszünk be, azért a plak képződés az elkezdődhet, tehát tulajdonképpen ilyenkor így prevenciós szempontból is szokták ezeket javasolni.
0: Igen, tehát hogy te mindent megtettél a táplálkozásoddal, de magas, előzzük meg a bajt, és akkor megkapja az ember a koleszterin szint csökkentőt. Sokat hallunk a transzsírsavakról is, erről mit tudhatunk?
1: Igen, a transzsírsavakról szerintem már mindenki hallunk, de hogy ezek micsodák, azt úgy nehéz megfogni. Ezek természetes formában nincsenek jelen a szervezetünkben, hanem mesterséges formában keletkeznek, és így a táplálékokkal tudjuk bevinni ezeket a szervezetbe. Az a probléma velük, hogy a jó koleszterin szintjét azt lecsökkentik, a rossz koleszterin szintjét pedig megemelik, és ezáltal szívérrendszeri betegségek kialakulását tudják nagy mértékben fokozni.
0: Na, akkor a transzsírsavakat köszönjük szépen, aki ezt így kitaláltam, úgy, tehát rádiósként is jól kimondani. Szóval, hogy ezeket így akkor mellőzzük, de hogyan, miben találhatóak meg a transzsírsavak?
1: Nagy mennyiségben megtalálhatóak a gyors éttermi bőzsírban, sült ételekben, az instant termékekben, mint levesporok, saláta öntetek, készételekben, a sós nasikban, csipszek, pattogatott kukorica, illetve a magas zsírtartalmú édes nasikban, mint nápolyi, lézerek, krémes kekszek. Tehát tulajdonképpen minél feldolgozottabb egy termék, annál magasabb a transzsírsav tartalma, de ha otthon készítünk nasikat például, akkor azért az egy sok sokkal jobb alternatíva. És itt azért kiemelném, hogy ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve soha nem ehetünk pattogatott kukoricát. Ha elmegyünk a moziba, nyugodtan együnk egy kis dobozzal, de ha minden nap szerepel, akkor számolni kell azzal, hogy a koleszterin szintünk az bánni fogja.
0: Mi a helyzet a margarinnal?
1: Igen, ez is egy szuper kérdés. De a margarintól nagyon sokan félnek, mert korábban nem javasolták őket, igen. Pont a transzsírsav tartalmuk.
0: Meg hogy műanyag, ugye? Ezt hallottuk, hogy műanyag az egész.
1: Igen, igen, az is, meg ugye tényleg az előállításuk során nagyon nagy mennyiségben keletkeztek ezek a transzsírsavak, de ma már máshogy állítják elő őket, tehát tulajdonképpen biztonsággal fogyaszthatóak. Itt még annyit megemlítenék, hogy hazánkban egyébként egy rendelet szabályozza a termékek megengedett transzsírsav tartalmát, ami nagyon jó, de ugye ha mi nagyon sok olyan terméket viszünk be, amiben van egy kicsi transzsírsav, akkor hiába van rendelet arra, hogy egy termékben mennyi lehet a maximális, könnyen be tudjuk vinni a túl sok, túl nagy mennyiséget.
0: Tehát magyarul a transzsírsav bevétel csökkentése az, hogy amiket említettél termékek, azokból hát nagyon keveset fogyasztunk, és akkor rendben vagyunk.
1: Igen, és inkább a készítelek helyett otthon készült ételeket fogyasztunk, akár ha nasiról van szó, azt is amennyire lehet elkészíthetjük otthon, vagy legalább figyelünk arra, hogy alacsony zsírtartalmúak legyenek, és a táblázatban egyébként a csomagoláson fel van tüntetve, hogy az összzsírsavból mennyi a transzsírsav, tehát akár két kréker közül is választhatjuk azt, amelyiknek alacsonyabb a transzsírsav tartalma.
0: Olvasó szemüveget mindenki vigyen magával az áruházba. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm!

Színész óriások, érdekes téma. Előzetes jött ki a Saófia rendezőjének új történelmi drámájához, és bizony, ezt már láthatjuk is. Nemes László új francia nyelven készült filmje, a Molina, francia ellenállás egyik legismertebb alakjáról szól majd. Megérkezett tehát a hivatalos előzetes és plakát is. Az Oscar-díjas magyar rendező ezúttal a francia történelem egyik legismertebb ellenállója, Jean Moulin történetét vitte vásonra. A film világpremiérje a Cannes Film Fesztivál versenyprogramjában volt, a magyar mozikba viszont csak november közepén kerül majd. 1943-ban játszódik a film a megszállt Franciaországban. Jean Moulin titokban visszatér Londonból, hogy De Gaulle megbízottjaként egyesítse a francia ellenállás szétszórt csoportjait. Egy titkos találkozót követően Moulin letartóztatják, és a Gestapo hírhet vezetője az, aki hát kezelésbe veszi, mondjuk fogalmazunk így. Kettejük találkozásával a háború két ellentétes világa zárul egy szobába. Nos, ez az ellenállással kapcsolatos, egymásnak feszülő, érdekes karakter kibontás egy különleges filmet eredményez, egy olyan időszakból, amelyre sokan bizonyára a történelmi könyvekből is emlékeznek. Nemes László számára a Molin nem egyszerű történelmi film, azt mondta, neki személyes kötődése is van Franciaországhoz, hiszen fiatalon sokáig ott élt, iskolái nagy részét és az egyetemet is Párizsban végezte. A rendező a történetben egy olyan ember alakját találta meg, akinek humanizmusa, erkölcsi tartása és rendíthetetlensége különösen közel áll hozzá. Nos, hamarosan, november közepén megnézhetjük ezt a mozikban.

Jönnek a hírek pillanatokon belül, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt programokkal teszem. Ma délután Sipos László, az IKOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tagja, Bután a Sárkányok és Kolostorok földjén címmel tart vetített képes előadást a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében. Szeptember 25-én jönnek a múltunk őrzői, Kulcsár Attila, a megye műemlékvédelme és a Karták cím előadásának kötetének bemutatójára kerül sor szintén a könyvtárban. Deák Ferenc Akadémia Egyesület is kiadta az előadásainak sorát, jó sok lesz belőle. Az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódóan október 1-én indul el a 32. előadás sorozat, az összes téma megtalálható a weboldalunkon. A Népmese napját a Skanzenben is megtartják, szeptember 29-én és 30-án várják az érdeklődőket a Sóstói Múzeum faluba, és végül, de nem utolsó sorban egy kis buli, mert hogy jön a Tirpák Fesztivál, és hát azt gondolom, hogy ez az az esemény, amire nagyon-nagyon sokan várnak, és szeretnének egy jót szórakozni, nos lesz erre lehetőség. Szeptember 12-én és 13-án ezen a héten szombaton a főzőcsapatok vonulnak majd fel 3-4-10-től, aztán a népi ízek találkozóját is megnyitják, majd a városi szervezetek kulturális előadásait lehet megtekinteni, az eredményhirdetés 3-kor kezdődik, aztán pedig lehet énekelni az igazi klasszikus dalokat, bulizni, vonatozni, meghatódni, pörögni, mert hogy érkezik Korda György és Balázs Klária, legendás házaspár, este 7-től lép majd fel a Kossuth téren. Gyuri bácsiék teljes zenekarral, élőzenekarral érkeznek, jó kivetítőkkel, táncosokkal, látványelemekkel, szóval tényleg ez egy ilyen kis őszköszöntő koncert, buli lehet, de aztán másnap, szeptember 13-án is érdemes lesz kimenni a Kossuth térre, mert hogy a megyei vadászkamara Kuirt együttese nyitja meg a napot, aztán jön az Erdők Mezők Asztala Vadgasztronómiai Fesztivál megnyitója, a Mimi a Méhecske koncertje gyerekeknek szól, őket követi majd a Street Dance School, a vadászkutya bemutató, a ketten akusztik koncert, illetve eredményhirdetés és díjátadás, és az idei Tirpák Fesztivált majd Nagy Csomor András és zenekarának koncertje fogja zárni, és hát egész nap 10 és 14 óra között egészen pontosan a Madársul is bemutatót tart. A programokhoz jó szórakozást kívánok, most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap újra Szendi Hajnit hallotta, szép délutánt kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A szakmák birodalmává válik a Kossuth tér. Még holnapig lehet regisztrálni az Iparkamara workshopjára. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Interaktív módon ismerkedhetünk a szakmákkal. Holnap már 4. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a szakmafesztet. A Kossuth tér lesz a helyszín, ezúttal is tematikus utcák várják a fiatalokat, mondta Kovács Ferenc polgármester.
5: A szakmafest megújította a pályaválasztási segítő rendezvényeket, teljesen újszerűen fogta meg, egybehozta a képzést, oktatás, a pályaválasztás, a munka, és majdan ugye a jövő tervezések kérdését. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, újszerű, itt a diákok, a fiatalok közvetlen személyes tapasztalatokat szerezhettek. Nyíregyházának és a megyének ez különösen fontos, ahhoz, hogy legyen szakképzett munkaerő, ahhoz a szakképzés, az oktatás, az nagyon fontos. Azt szeretnék, hogyha a fiatalok megismernék azt, hogy milyen színes, óriási lehetőségeket nyújt Nyíregyháza.
4: Még holnapig lehet regisztrálni a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara workshopjára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és a társadalmi értékteremtésről, tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, további részletek a szapkamp.hu oldalon érhetők el. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Jövő szombaton várják a csillagászat, a természettudományok és az univerzum iránt érdeklődőket a Humannet Alapítvány székházában. A rendezvény célja, hogy élményeken keresztül hozza közelebb a résztvevőkhöz a csillagászatot és annak érdekességeit. Lesznek ismeretterjesztő előadások a bolygókkal és a világegyetemmel kapcsolatban, szerveznek kvízt, lehet majd teleszkópot építeni, és természetesen az estét csillagles zárja. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek az esemény Facebook oldalán. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső. Ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Szerdán is miénk a pálya, ez a Best FM. 2 után járunk 3 perccel. Dékán István vagyok, Jonosi Banks, Ricky Martin dala, melyet hallgatunk, melyel beindítjuk a délután. Jó pihét neked, hajni, én pedig hozom a legfrissebb előrejelzéseket mindjárt. Jó, hogy most is ránk hangolt.

Egy kicsit lassítottunk, ha a Rednex líráját hallottuk, az egyetlent egyébként, a Wish You Were Here után majd Roger Sanchez és irány a diszkó. Előtte meg itt vannak a friss előrejelzéseink, a mai nap a hét legmelegebb délutánját hordozza. Egészen pontosan 32 a hőmérőn, déli, délnyugati a szél kíséri a perceket, melyek majd egészen holnap reggelig hozzák a melegebb, nedvesebb légtömegeket. Ebből egyébként holnap reggel eső lehet. A mai nap még zavartalan napsütéssel, sok-sok napsütéssel ráadásul, és ugye utolsó nyári napunkkal vár minket. A holnaptól egy komoly, markáns visszaesést követően már csak 24-25 fokok lesznek a napi csúcsok. Akármilyen távlatban is nézem az előrejelzéseket, az éjszakai minimumok pedig 13 körül alakulnak már, így kell tehát készülni. A jó dalok pedig jönnek itt a Besten, a folytatásban is. Roger Sanchez, Art Avenue és majd CNC Music Factory is mindjárt hoz egy dalt, Gonna Make You Sweat.

Egy remek dal, Only Mercy és a Dance With Me Tonight, itt akkor a délutánban Wolf Kati előtt, a lángoly előtt egy nagyon fontos hír, egészen pontosan egy írtávfő részéről. Náluk egy komoly karbantartás kezdődik, melynek következtében 9-én, tehát a mai napon számtalan helyen tapasztalhatta azt, hogy nincs melegvíz szolgáltatás. A karbantartás nagyon esedékes és nagyon időszerű volt, a bejelentés is a tegnap esti órákra érkezett meg hozzánk, úgyhogy hát remélem, hogy készült ezzel, számolt ezzel, már is mondom, az utakat Arany János utca, Árpád utca, Damjanics, Móricz, aztán itt van még a Népkert utca, Petőfi utca, Szarvas utca, Széchenyi utca, Zrínyi Ilona utca, és még a Toldi egy része is ide tartozik. A Bethlen Gábor utca 66 szám előtt elég komoly útmunkára kell készülni, mely majd szeptember 30-áig tart. A Rákóczi út 5 szám mögött is egy 40 négyzetméteres lyukat kellett ásni, úgyhogy van mivel számolni a nyírtávfő részéről. A cikket, ahogy mondtam, tegnap este a nyíregyháza.hu-n értük utol. Ott vannak még kiegészítések, én pedig folytatom Wolf Katival, Britneyvel, majd a Crazy mindjárt.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi, a legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Valaki mondta, egy kis pletyka, melyet hallottunk hangjegyekbe foglalva a Soulwave-től és Marsalakú Dávidtól a TLC előtt, melyel a 90-es évekbe érkezünk a No Scraps előtt. Út akadály, Bethlen Gábor utca, ivó vízvezeték korszerűsítése pörög arra. Méghozzá van ez az Egyház utca irányába vezető jobboldali szélső forgalmi sávban. Tudja, ez az, ahol jobbra kanyarodva az Egyház utcára, egyenesen pedig a Bethlen Gábor utca folytatásaként mehet. A jobbra kanyarodó sávba a templom előtt ott van az útmunka, melyre számítania, készülnie kell a reggeli, na meg a délutáni percekben és a következő néhány napban óvatosan. Hozzuk a dalokat, hallgatjuk a dalokat, No Scraps után a Sugababes is itt mindjárt. Ez a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladt egy óra, itt hallgatva a legnagyobbakat, három mindjárt jön a Pizza Mafia játéka ma is, ahol igazából a szuper pizza menüért kommentelni érdemes, sőt, szinte kötelező, legalábbis ha szeretné megnyerni. Keresse már a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, háromkor hozom a részleteket.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér. Szeptember 10.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Kevesebben hajóztak idén a Balatonon. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek, ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. Három távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. Kevesebben hajóztak, a kompakat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
6: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a pompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a pompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A pompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
5: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső. Ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 3 óra után ez már a Pizza Mafia játék, amely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, keres a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és tudja, ott kell hozzászólni ma is, hogy regisztráljam a játékba, és nyerje ma is a szerencsésebb, közben jönnek a dalok. Tom Novival indulunk.

Az Unexpected itt a legnagyobbak között, méghozzá Tom Davival, és majd evezgetünk egy hajóba Charlie-val, meg Giovannival. Hát annyi esőt nem várunk, hogy evezgetni kelljen, legalábbis nagyon remélem, hogy nem lesz úszoda a László utca, mert azért az előfordul komolyabb esőzés alkalmával. Most erre nem lesz lehetőség, legalábbis az előrejelzésekben kisebb záporok kialakulását. Remélhetjük, várhatjuk, szükség egyébként van rá, bár már szerintem az agráriumnak erre már nincsen szüksége. Viszont a tómedreket feltölteni jó lenne, szóval az esőt várjuk, érkezik is, úgy néz ki a kora esti órákba, és holnap már sokkal csapadékosabb idő lesz az éjszakásoknak, meg a délutánosoknak. Érdekes a kérdés, milyen ernyője van. Így tettem fel kérdésünket, így várom üzeneteit a mai napban is. Hát nyerjen a szerencsésebb, és közben jönnek a dalok Charlie meg Giovanni. Aztán itt van Cardigans, Tom Jones-szal, Burning Down the House, tőle aztán majd az Ors is átirata, egészen pontosan Király Viktor és Dr. Béres.

0: tudom, hogy akarod.
1: Az Orsi is dal milyen jól sikerült, átiratot hallottunk Király Viktorral, Dr. Véressel és én majd a Like I Love You. Itt Justin Timberlake énekkel. A játékot pedig elindítottuk, a Pizza Mafia játékát, melynek végeredményeként ma is lehet egy szerencsésünk, aki a szuper pizza menüt viheti haza holnaptól, melyben a Gusto és a Bolognese pizzák várják, hogy valaki jól belemélyezze a fogait. Hát ezért érdemes keresni bejegyzésünket, hozzászólni, milyen ergyője van a kérdést, így tettem fel, mondtam is, hogy miért, mert várjuk a csapadékot is. Bevallom őszintén, a szárazság az óriási mérteket ölt, úgyhogy talán én várom most ezt egy kicsit. Aztán hát nézzük az üzeneteket, ki hogyan válaszolt. A leggyorsabb Tibor volt, azt írja Fekete, Csaba pedig úgy válaszol, nekem nincs ernyőbb, nem is baj, ha megázok. Én is így szoktam vele lenni, nem vagyunk mit cukorból, ugye? Edith is játszik velünk, azt írja, nincs nálam esernyő, hát a délelőttös a meló akkor talán nem is olyan fontos. Nem kell ez ide esernyő, nincs is, így írja nekünk Ildikó, hát kell nekem talán, így helyesebb, de ahogy mondtam, az előrejelzések azért mégiscsak mondják a hideg front érkezését. Jolánnak rózsaszín ernyője van, nem szoktam magammal vinni, már jó lenne egyszer elázni ilyen meleg után pláne, ez már Gábor üzenete is, talán egyet is értek, mert jó a nyár, én nagyon szeretem a nyarat, sőt, nyarat szeretem a legjobban, de azért most azt gondolom, hogy egy kicsit jól esnek ezek a 20 fokok, és várjuk is már talán a felfrissülést a csapadék által. Justin Timberlake a folytatásként, ahogy említettem, Szakács Gergővel, meg Bogdival, Kék a szívem, miután Kim Mazzola énekel, ez a Best FM.

Young Hearts Run Free. Kim Mazel sikerét hallottuk, dudolhattuk ezzel a Best FM, jó munkát kívánok, és kerestem már bejegyzésünket. Mindenképpen érdemes, fókuszáljunk egy pillanatra ide, tegyük úgy a telefont, hogy rá tudjunk pillantani, még akkor is, hogyha főnök éppen ránk néz, legfeljebb megosztjuk a pizza nyereményt, ugye? Milyen ernyőt készített a mai napra, milyen színű az ernyője, hiszen csapadékot várunk. Ennek egyébként a valószínűsége majd a kora esti órákban nő meg, úgyisten igazából, és a holnapi napot várjuk sokkal inkább csapadékosnak, de hát erről már beszéltem, illetve hát mondtam, hogy én azért nagyon várom már ezt a felfrissülést. Sokkal jobban alszom, amikor van egy kis eső. Mindezek mellett azért kíváncsi vagyok, hogy az elektromos autó hogyan viselkedik az esőben, mert most éppen ilyet nyüstölök. Tehát várom üzeneteit, hozzászólásait, milyen színű az ernyő, hogy visszakanyarodjunk a játékra, és úgy néz ki, hogy nagyon sokunknál nincs ernyő, hát nem is a mostani percekben lesz erre szükség, hanem inkább a kora estében, hogyha most indul dolgozni, akkor mindenképpen fontos ezzel számolni, illetve hát a holnapi napban is esőt várunk, az éjszakásoknak ez mindenképpen fontos. Egyébként meg az ernyő színe talán lényegtelen abból a kérdéskörből, hogy önnél van-e, kéznél van-e. De azért jönnek üzenetek, nincs nálam ernyő Erzsébet. Nem szeretem az ernyőt, a kislányomnak pedig szivárvány és rózsaszín is van, Éva üzenete, nincs nálam ernyő Pannánál, és hát Lászlónének kék színű ernyője van, így érkeznek üzenetek. Hát sokan azt mondják, hogy nincs náluk ernyő, érthető ez azoknál, akik már lassan-lassan hazaérnek a munkából. De mindenkit is regisztrálok, aki hozzászól a játékunkhoz, és már is. Megyünk tovább fél időben, itt a jazz meg az, ez a csepp a tengerben, aztán Eve-vel és Gwen Stefani-val is töltünk néhány percet, Let Me Blow Your Mind.

Itt énekelt Barry, ez volt az Ébredj velem, és már is jön nekünk Vanessa Amorosi dala. Az Enyő színét pedig hát mindenféle úton megközelítettük, de sokunknál igazából nincs. Én nem feltétlenül akkor viszek magammal együtt, amikor esik, hanem mindig van nálam egy a kocsiban, akkor nem érhet meglepetés egyébként, meg hát nem most esik, hanem majd fog esni, de hát erről már talán nem is beszélek. Ildikói zöld, aztán tündéi sötétkék, fogalmam sincs, mert mindig otthon felejtem. Ez pedig már Jánosné üzenete. Szóval jönnek hozzá szólások, és mint ahogy lenni szokott, mindenkit regisztrálok, aki keresi Facebook oldalunkon a kérdést, és hozzászól a játékunkhoz. Aztán majd sorsolok, ahogy lenni szokott, és 4 óra előtt, a hírek előtt megtudjuk, hogy ki nyerte meg a Super Pizza menüt a Gusztóval, és a Bolognese pizzájával, mely már holnaptól át is vehető. Folytatjuk dalokkal, Vanessa Amorosival, meg Pápa Jocival is itt a legnagyobbak között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra mindjárt jönnek a közlekedés perceit a Best FM-en, amikor majd szintén számítok üzeneteire, akkor majd inkább a Viber-t pörgetjük. 33-33-103.9, ne feledje mantránkat, az egyős játékunk pedig nem odaért. Na de hát majd holnap meglátjuk, hogy bejöttek-e az előrejelzések, és tényleg érkezik-e valami. Minden esetre az enyő színét illetően rengeteg üzenet érkezett, és hát inkább a sötétebb színeket választjuk egy-két kivétellel. Nekem is egy fekete van, ez a nagyon picire összecsukható fekete ernyőm van, melyet egyébként egy pillanat alatt kirántan a szél a kezemből, de hát ritkán használom, és így nincs vele gond. Szóval a sötét színű ernyők dominálnak. A nyertes üzenetünk így hangzik. Mondj egy szint a három betűvel, a kék helyett. Zöld. Ahogy fogalmazott Zoltán, gratulálok Öné a szuper pizza menü. Jó étvágyat kívánok, köszönöm mindenki hozzászólását, és tényleg azért kíváncsi vagyok, hogy jön-e az eső. Minden esetre azt tudja, hogy jönnek a közlekedési infók, előtte pedig hírek Andristól.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az étséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
6: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
5: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
7: A rádió nem varázspálca, de ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Új tanév, új rekordok az egyetemen, szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Megkezdték a szezont a vízilabdás lányok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 év beiskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén. Ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua SE. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső. Ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perc, 4 óra után járunk. Szép az idő most még, de ahogy mondtam, beszéltünk róla az estében, a kora estében csapadékot, a hajnal perceiben is ezt várunk, és a holnap után esővel vár minket. Péntekre már csak 18 fok várható az előrejelzések szerint.

0: Fűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: A passzív biztonsági rendszerek most is figyelmünk fókuszába kerüljenek, amikor beülünk az autóba, biztonsági öv csat, és akkor már is jöhetnek az útinfók, hogy segítsem a közlekedését. Elmondható, hogy csőtörés van a Toldi utcában, nem is akármilyen. A csövet cserélni kell, elkezdték már a munkálatokat. Várhatóan csütörtöktől itt már majd újra megindulhat a forgalom. Helyreállítási munkák a Legyező utcán, itt még mindig forgalomkorlátozásra, sebességkorlátozásra számítson útszűkületet jelző tábla mellett, és emellett ugye beszéltünk már a 36-osról. Most már a táblákat is kihelyezték a szakemberek, hogy merre kerülhet. Lényeg az, hogy Tiszavasvári felé a 38-ason tud közlekedni, mert a 338-as csomópontjától a Nyíregyházi tábláig le van zárva, és itt a simai főfolyás szélesítésén dolgoznak, mely nem valósulhatott meg csak az út teljes lezárásával. Nagyjából egy hónapig ez a helyzet, tehát 36-os, 338-as, majd 38-ason be Nyíregyházára is ugyanez az út vissza. Tájékozódhat akár a Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n is. Üzeneteket várok a folytatásban, ossza meg velem, ha lát valamit az utakon, 33-33-103-9, ismerjük már a mantránkat, a csak 10 perc pedig ma is érkezik fél ötkor dr. Móri Gyulával már, ugye ilyenkor mindig testi egészségünket ápoljuk, olvasólámpa és a tűz hatása. Hogy pontosan miről fog szólni, azt majd fél ötkor tudjuk meg.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, mérsékelt tempóval, jó nagy oldal és követési távolsággal, hogy ne legyen gond észrevételeit, pedig várom 33-33-103.9. Mindjárt tehetünk egészségünkért. Ha csak 10 perc most a fény és az egészségünk helyzetéhez hoz kiegészítő gondolatokat, olvasólámpa és a tűz hatása, dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral mindjárt meghallgatjuk az infókat ide, a kutatási eredményekre támaszkodva. Én pedig hozom a MÁV fejlesztési munkálatait, az éjszakai munkálatait, mert nyilvánvalóan zajjal jár, és ennek egy részén már túl vagyunk. Jelenleg fényes Liczki állomáson pörögnek a munkálatok, méghozzá 7 és 11-e között, tehát néhány napig itt még éjszakai zaj lesz, aztán Újfehértón lesz majd 11-én éjszaka, Nyíregyháza állomáson pedig 14-től 18-áig éjszakánként. Úgyhogy nagyjából ez az ütemezés, és még egy jó ideig egyébként ezzel kell készülni a hónap végéig. Munkálatok ütemezetten a MÁV részéről, olvassa a Best FM oldalán. Csak 10 perc, ezzel pedig már folytatjuk.
0: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
4: Megkaptuk a zöld lámpát, ennek értelmében már is indítjuk a mai Csak 10 perc rovatot. Köszöntöm a rádió hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok, ma dr. Móri Gyulával beszélgetek. Doktor úr, köszöntelek, szia, szép napot.
5: Szervusz, képzeld el, a napokban a telefonomon keresgettem valamit, és nem fogod elkezdeni, menjünk, kezdjük, megkaptuk a zöld lámpát. Ez Szakács Tibi fordításában úgy nézett ki a videón, hogy a az kerékpárosoknak...
4: Redna,
5: pontosan így van, és ez föl van. Igen. Úgyhogy menjünk.
4: Jó, hát akkor kezdhetjük, mert...
5: Persze.
4: Bár redna, te azt mondtad, hogy ma fontos témánk van, én viszont erre azt mondtam, hogy ma nem, mert jöttek kérdések, és jó kérdések jöttek. Én azt szeretem, amikor a gondolkodik a rádióhallgató, megírja, felteszi a kérdést, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Csináljuk már ezt a három kérdés, három válasz, jó?
5: Jó.
4: Persze. Ez a mai nap folyamán, jó? Oké. Okay. E-book, ezzel kapcsolatos az egyik kérdés, és nem is az e-bookkal, hanem azzal, és érdekes, itt jön a legjobb dolog, e-book olvasó, vagy könyvmegvilágító lámpa a jobb a hálószobában?
5: Ez aranyos kérdés, nem mondom miért, mert erről nekem...
4: De tudod, hogy a kettő az hogy néz ki, vagy van neked
5: igen,
4: ilyen?
5: Igen. Koltai jut eszembe az illetékes elvtárssal.
4: Minden hozzám tartozik. Annyira,
5: így van, ez tényleg hozzám tartozik, tudnélik én ennek saját magam miatt utána néztem. És nagyon-nagyon meglepett a tudományos vonatkozása. Menjünk bele.
4: Megváltoztatta az alapgondolatodat, hogy mit gondoltál?
5: Eredetileg mit gondoltál? Eredetileg azt gondoltam, hogy egy ilyen fekete-fehér, nem túlságosan világító e-book olvasó, az jobb. Az kisebb, mintha én ott fényeskedek.
4: Én most gondolom ezt így, hogy szerintem ez a jobb.
5: Igen, én is így gondoltam. De már nem így gondolom. Na jó. Igen, de mert hogy utána néztem, mert megmondom, mit tapasztaltam.
4: Nézzük, mit mond a tapasztaltam.
5: A tanulmányt is elmondom. Ó, de aljas vagy, ez olyan, hogy egy király.
4: Velem már, amikor találkoznak az emberek az utcán, de rögtön mondták, szia Tibi, nézzük, mit mond a tanulmány.
5: Mondok, de nézzük, hát mivel, mert nem az a lényeg, hogy így mit van. Mondanak a piacon, hanem, hogy mit mond a tanulmány. No, de a saját tapasztalat is lényeges. Én azt vettem észre, hogy bár meggyőződésem volt, hogy az e-book olvasó az sokkal jobb, ettől függetlenül, ha e-book olvasóztam, akkor sokkal, de sokkal lassabban álmosodtam, vagy egyáltalán nem álmosodtam el. És ez nem csak a könyvnek, ez egy fontos, hogy mennyire izgalmas a könyv, de mondom, ez nem csak ettől
4: ez függő. Nem könyvfüggő. Kiverte az álmot a szemedből az e-book olvasó? Mert igen. Szerintem erre kíváncsi minden.
5: Igen, és érdekes, hogy tehát még egyszer mondom, nem hogy nem segítette az elalvást, hanem gátolta, és a csiptetős lámpa, ami meg ilyen úgymond verőfényt csinál elvileg, az meg nem volt ilyen hatás. Olvastam 10-20-30 oldalt, és akkor már feküdt, hogy ki is esett a könyv.
4: Mondjuk
5: a
4: ezt azért, csak hogy közben most megint, bocsánat, ketótomi kérdés, miért beszélünk erről ennyit? Azért, mert régebben azt mondta a doktor úr, hogy ha szeretnél jól aludni, akkor nem mindegy az utolsó egyórás etap, hogy mit, hogy fogsz csinálni.
5: És mondom, fontos ezt, az olvasás.
4: Igen, és fontos az olvasás. Na már most, ha az olvasás nagyon fontos, az sem mindegy, hogy mivel világítasz, mert pont most jön ki itt az, hogy ha az e-book olvasót fogod használni, akkor viszont a mostani tapasztalatok alapján, vagy amit te mondtál, hogy megváltoztatta benned a véleményt, akkor ezt alátámasztja, ezt nekem nincs ilyenem, én ezt most nem tudom alátámasztani. Azt viszont tudom, hogy ki fogom próbálni, hogy kiveri az álmot a szememből. Ez engem jó. Érdekel.
5: Akkor nézd, én még mondok egy kutatást, tehát próbálhatod, de kiveri. Tehát összehasonlították, hogy melyikből milyen típusú fény jön, és ennek milyen hatása van, és sokkal több alvás ellenes, fogalmazzunk így, fény jön az e-book olvasóból, mint a világítós lámpából.
4: Nem lehet különben a színhőmérséklet?
5: Biztosan az is benne lehet, de fehér, sokkal jobban eltolja az alvást. Hát igen, sokféle színben van már azért. Sőt, nekem van olyan, képzeld el, amin lehet állítgatni, hogy este például egy melegebb tónusú fénnyel világít, míg mondjuk napközben, ha akarod használni, akkor egy másikkal.
4: Van egy ötletem rá. Tegyék fel a piros lencsés szemüveget, és úgy viszont próbálják ki az e-book olvasót. Most hülyeséget mondtam?
5: De biztos, nem tudom, tehát de
4: próbáld már ki, Gyula, neked van.
5: Kisebb fajta vagyon, de nem érdekel, mert egyértelműen. Tehát valamennyit biztos csökkent a szemüveg, de mivel tudom, hogy...
4: De megígéred, hogy kipróbálod?
5: Kipróbálom.
4: Jó, köszönöm.
5: Kipróbálom. Rendben. De egy a lényeg, hogy egyértelműen mérték, hogy a világítós lámpánál sokkal nagyobb mértékben rontja az alvást, és a melatonin termelés csökkenti jobban az e-book olvasó, és egyáltalán a fénymennyiség, ami bejut, egyáltalán nem jó.
4: Elbeszéltem az időt, itt baj van, mert három kérdést ígértem.
5: Haladjunk még egyet, de gyertya lenne a tökéletes egyébként, ezt is megnézte a tanulmány, de senki ne csinálja, mert az melatoninban is...
4: Nem olyan jó, hát elalszol és
5: leégsz. De tűzveszélyes, így van.
4: Ezt nem szabad, ezt tiltott.
5: Abszolút, igen. Abszolút. Okay, na.
4: Ha már tűz, meg gyertya. A tűz régebben nagyon fontos volt az embereknek, és én ezt a múltkori adásban mondtam, hogy ugye milyen jó a szemnek, és felhoztam azt, hogy a kandalló, az tulajdonképpen tud ebbe a dologba segíteni, és nagyon sok családnál milyen jó meleg az, amikor télen ott van kandalló, pattog a tűz, és akkor ott olyan könnyen elálmosodik az ember, és olyan jó érzés van mellette. Viszont ugye a felmérések meg azt mutatják, hogy ma már nem annyira népszerű ez a dolog, tehát mostanában akkor az emberek már nem igazából közelednek a tűzhöz, már mint ilyen szempontból?
5: De most egy legtöbb helyen nem tudod megépíteni, meg egyre drágább, tehát...
4: Mondjuk egy panelban nem.
5: Úgy gondolják, hogy ez egy luxus cikk, és akkor hát erről most kandalló nélkül...
4: De amúgy megérni ebbe a dologba gondolkodni?
5: Nagyon megérni. Tehát óriási jelentősége van a tűznek az ember életében. Először is vegyük figyelembe, hogy a tűzből rengeteg olyan infravörös tartományba tartozó energia jön ki, most nevezhetjük ezt fénynek is, de tulajdonképpen ez már hő. Tehát ugye olyan infravörös tartományba tartozó energia jön, aminek beszéltük, hogy elképesztően nagyon fontos hatása van az emberi szervezetre.
4: Amit pont ebben az időszakban, ezekben az évszakokban nem kapunk meg kint.
5: Így van, pontosan. Tehát ezt megkapta az ember, nagy hidegbe is mindig ott ült mellette, és ugye beszéltük, hogy ruhán keresztül is van. Tehát több funkciója volt, hogy van hatása ruhán keresztül, tehát funkciója volt az ételkészítés, hogy a közösségi dolgokat összehozta az embereket a tűz. Folyamatos volt ez a sugárzáspót, az infravörös tartományban, hogy a mitokondrium nagyon jó, és a cirkadián ritmusra is gyakorolt hatást, mert kitolta azt, hogy akkor ki mikor alszik bele. És nem véletlenül imádja a mai ember nézni a tüzet, megbabonázza az embereket a tűz. Tehát nézed, leragadsz és nézed, képes vagy egy tábortüzet is nézni.
4: Hát ez egy program, hát Mert ez jó. Én nem tudom,
5: miért jó, de nekem jó. A szalonnasütés, és még ott, igen, azért, mert a szervezetet érzi, akkor bármilyen dolog kész van, csak a tűzért magáért is ott ülnek az emberek, és beszélgetnek. Egyébként ez ilyen 600-700 nanométer környéki, vagy a teljesen infravörös, az már 760-950 inkább, az már az a tartomány, és ez egy nagyon lényeges energiatöbletet tud adni a szervezetnek. Csak a PubMed-en, ez egy orvosi adatbázis tudományos munkákból, én megnéztem, most 5700 cikket találtam ezzel kapcsolatban, a fotomodulációs kutatási terület.
4: Csak ezeket átolvasod majd jövő hétre, és akkor majd elmondod nekem.
5: Hogy... A lényege az, hogy építs kandallót.
4: Aha.
5: És ez legyen az esti világítás.
4: Nem véletlen az, hogy majd egy hidegebb időszakban, amikor tényleg már beköszönt ez a szürkeség, meg ilyenek is, és az interneten elkezdesz szörfözni, és akkor mondjuk beütöd az, hogy te szeretnél olyan, mit tudom, ideális hangulatú szobát, ami nagyon meleg, mindig ott a kandalló, mindig ott a tűz.
5: Igen, és a nem véletlenül, képzeld el, van, mondjuk ez nem had semmit, tehát az csak ártalmas, de mert ugye ugyanabból a LED tévéből jön ki, de valójában csináltak már ilyet, hogy a tévédet kandallóvá változtatja egy-egy ilyen applikáció.
4: Hát van olyan tévészolgáltató, akinek van ilyen csatornája.
5: Pontosan.
4: Akkor ez hasonló, mint a barátomé a távvezérlős?
5: Nem tudom, milyen a távvezérlős.
4: Hát az a látványkandalló, amiben van ez a féle grafika, meg ez a féle izzó, bláva, meg ilyenek.
5: De nem mindegy, hogy miből jön, tehát mi jön ki belőle.
4: Itt a tűznek az energiája is kell.
5: Így van, így van. A hullámhoz tartománya annak az energianyalátnak.
4: Mert a barátom még az olyan, hogy fújja a meleg levegőt, meg közben látod ezt a féle dolgot, úgyhogy azért mondtam minden. Jó, hát ezt én keresztbe beszéltem ezt az egész dolgot, de higgyék el, hogy különben vagy megbeszélünk valamit, vagy se, hogy egy népszerű kérdés viszont kimaradt, és szeretném holnap ezzel most kezdeni. Ne, most ne válaszolj, jó? Hanem majd holnap.
5: De nagyon fontos, nem tolom tovább a holnapi témát.
4: Tolni kell, hát tolni kell. Holnap azzal kezdünk, és akkor röviden majd azzal válaszolsz. Nyáron kell-e szedni D-vitamint? Ezt nagyon sokan kérdezték, sok e-mail jött ebből a kapcsolatba. Kapcsoljanak ránk holnap is, és akkor majd megtudják a választ, jó? Doktor úr, köszönjük, puszi neked!
5: Szervusz! Szia! Hát, puszi, drága csinál!
4: Nagy rizsek, nagy húsok! Hello!
1: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
3: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
3: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
3: Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Hát tényleg repül az idő, mindjárt 3:45, és még rengeteg info előttünk, nézzük, hogy hallgatóink mit osztottak meg. Egy kicsit talán kevesebb üzenetet kaptam, ez jó hír, mert így legalább azt jelenti, hogy nem igazán vannak fennakadások útjainkon. Jött egy üzenet Nagykálóból, ott, ahol a Kálai Miklós utca közelében a rendőrök méricskélést tartanak, ez ott a 90-es hajtű kanyar környékén van. Gemzse, így külterületről, Kossuth-Lajos utcáján nagyon sokan mondták, hogy rendőr van. Mindezek mellett még figyelnék a 4-esen Téglási 60-asnál. Óvatosságot kérek mindenkitől, és továbbra is várom üzeneteit. 30 333 1039. Üzemanyagárinfók, megnézzük mindjárt mennyiért tankolhatunk. Előtte itt van Rihanna és a Live Your Life, miután meg Denise Orsovai Renivel másként látja. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: S már is jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, mi megnézzük, mennyiért tankolhatunk. A mai napra vonatkozólag drágulást tapasztalhatott a töltőállomásokon, ha éppen hazafelé tart, akkor ezzel számolhat, 4 forinttal több a benzin és a gázolaj is. A Brent olaj drágulása mozdítja felfelé az árakat, már 100 dollár felett vagyunk, 102, majdnem 103 dollár egy hordónyi kőolaj, és ugye ez elég komoly már a 72-es tavalyi átlaghoz képest, és úgy néz ki, hogy nem állunk meg, szépen lassan azért arra szól felfelé a forint, nagyon jól teljesít, 312 alatt vagyunk, és ez pedig a javulás útján van a forint részéről, de a kompenzációhoz kevés. Holtankoljak.hu. Itt vannak még kiegészítések. Ha történik valami, akkor én majd a Best FM-en hozom. Most pedig Andris tájékoztatja. Jönnek a friss hírek. Aztán pedig rendkívüli örökbefogadó nap. Erről hozok néhány gondolatot.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
5: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
4: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
6: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
7: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér, szeptember 10.
8: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
9: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak.
10: Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
9: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266.
10: www.kineszil.hu.
9: Kineszil.hu.
11: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: A szakmák birodalmává válik a Kossuth tér. Még holnapig lehet regisztrálni az Iparkamara workshopjára. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Interaktív módon ismerkedhetünk a szakmákkal. Holnap már 4. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Szakma Festet. A Kossuth tér lesz a helyszín, ezúttal is tematikus utcák várják a fiatalokat, mondta Kovács Ferenc polgármester.
13: Szakmafest megújította a pályaválasztási segítő rendezvényeket, teljesen újszerűen fogta meg, egybehozta a képzést, oktatás, a pályaválasztás, a munka, és majdan ugye a jövő tervezések kérdését. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, újszerű, itt a diákok, a fiatalok közvetlen személyes tapasztalatokat szerezhettek. Nyíregyházának és a megyének ez különösen fontos, ahhoz, hogy legyen szakképzett munkaerő, ahhoz a szakképzés, az oktatás az nagyon fontos. Azt szeretnék, hogyha a fiatalok megismernék azt, hogy milyen színes, óriási lehetőségeket nyújt Nyíregyháza.
12: még holnapig lehet regisztrálni a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara workshopjára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és a társadalmi értékteremtésről, tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, további részletek a szapkamp.hu oldalon érhetők el. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Jövő szombaton várják a csillagászat, a természettudományok és az univerzum iránt érdeklődőket a Humannet Alapítvány székházában. A rendezvény célja, hogy élményeken keresztül hozza közelebb a résztvevőkhöz a csillagászatot és annak érdekességeit. Lesznek ismeretterjesztő előadások a bolygókkal és a világegyetemmel kapcsolatban, szerveznek kvízt, lehet majd teleszkópot építeni, és természetesen az estét csillagles zárja. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek az esemény Facebook oldalán. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső. Ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk 4 perccel, továbbra is a Best szólít a 103.9-en. István vagyok, és még van miről beszéljünk. Rendkívüli örökbefogadó nap. Egy igazán jó lehetőség barátokat szerezni, négy lábú barátokat szerezni, hozom mindjárt előtte itt a Kids.

Az elektronikus zene hajnaláról jött a dal a 2000-es évek elejéből, a Freestyler itt a legnagyobbak között, és nézzük ezt a hírt. Rendkívüli örökbefogadó napot szervez a nyíregyházi állategészségügyi telep, ugye ez a Nyírvivé Nonprofit Kft. Által üzemeltetett állategészségügyi telep szeptember 11-én pénteken, amikor is 8 és 16 óra között várják az érdeklődőket. Ugye miért jó ez? Mert hogyha egy kutyát, egy macskát szeretnénk hűtársunknak, akkor nem kell zsákba macskát vegyünk, hanem itt megismerkedhetünk, megbarátkozhatunk, megnézhetjük, hogy működik-e a harmónia. Semmiképpen nem úgy választunk egy társat magunknak, hogy nem tudjuk, hogy mennyire passzol a személyiségünk. Erre az állategészségügyi telep által szervezett örökbefogadó nap az egyik legjobb felület. Nem kell azonnal dönteni, elmehetünk újra és újra haverkodni, és ennek a végeredményeként talán jöhet egy barátság, jöhet egy örökbefogadás. Tájékozódjon a Best FM oldalán. Én pedig hozom a dalokat, a Well Hello, meg a Tidenyfél Disco Club pörög már, és itt az Amazing Still El.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Berkes Olivérdal a Rólad szól címmel, itt a legnagyobbak között, aztán majd Bob Sinclair legnagyobb dobását is meghallgatjuk a Love Generation. Mindjárt érkezik hozzánk a nyílt távfő, pedig óriási munkálatban a városban. Jelenleg is korlátozások vannak, méghozzá egészen 20 óráig este 8-ig, Arany János utca, Árpád utca, Damjanics, Malom utca, Móri Zsigmond utca, Népkert utca, Petőfi utca, Szarvas utca, Széchenyi utca, Zrínyi Olona utca és a Toldi is érintett. Néhány helyen, ahol ugye ehhez a hőközponthoz kapcsolódnak, ott nem működik a melegvíz szolgáltatás, ahogy mondtam, este 8 óráig. Addigra be fogják fejezni a munkálatot, ahogy olvasható a közleményben egyébként a nyíregyháza.hu-n. Hozzáteszik, illetve tájékozódhatunk tovább itt, hogy a Bethlen Gábor utca 66 szám előtt egy 3 négyzetméteres parkolót kellett felbontani, a Rákóczi utca 5 szám mögött egy 40 négyzetméteres út és egy 8 négyzetméteres járda felbontása került. A munkálatok miatt Tűzoltó utca 22, egy 6 négyzetméteres útburkolat, Színház utca 32 per áll előtt pedig egy 80 négyzetméteres aszfaltot bontottak fel a munkálatok miatt. Persze hát nem kifejezetten ezért, hanem ennyi helyen pörögnek a munkálatok a nyílt távfő részéről, hogy biztosított legyen majd a melegvíz és a fűtés szolgáltatás, amire oda kell érni. A jelenlegi korlátozás miatt pedig hát mindenki türelmét kérem, illetve köszönjük a precíz és gyors munkát a nyílt távfő részéről. Folytatjuk dalokkal, a Love Generation jön, aztán majd itt a Super Stereo dala, miután majd Kelly Rowland is énekel, jön a Work azonnal.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Valami legyen, az átirat a New Level-en Pyre-rel, és folytatásként majd a Spice Girls énekel. Hát valami legyen. Nézzük az előrejelzéseket már a kis péntekre. Hogyan alakul időjárásunk? A csütörtökben, az éjszakában érkező esőt követően a reggelben 20 fok körül indulhatunk. Ez a megvastagodott felhőzetnek köszönhető. Egyébként nem igazán lesz meleg, 23 fok lehet a legmelegebb órákban, tehát kicsi hőterhelésre, sok-sok felhőre és valószínűleg párás levegőre is készülnünk kell. A szél iránya a mostani déli-délnyugati szélből majd az estében megfordul és jön az északi, észak-keleti áramlás, mert ugye jóval hidegebb is. Ennek azért látszik a következménye. A péntekben közel sem lesz ilyen jó idő. A péntekben a 16 fokos reggeli start mellett 19 lehet a legmelegebb órákban, és innentől kezdve azért már igencsak lecsúszunk. A hajnali perceket követően vasárnap egyébként 9 fok lehet mindösszesen a reggeli induláshoz. Hát így kell, tehát készüljünk időjárásunk szempontjából. Holnap 10-én Hunor és Nikolett ünnepel. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. A varrógép születései is egyébként erre a napra 180 évvel ezelőttre, 1846-ra tehető, ekkor találták fel a varrógépet, szabadalmaztatták egészen pontosan. Hát ennyit háttérinfóként, a Spice Girls pedig itt van a hősökkel, minden rendben, Madonna műzike még éppen csak befér.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És el is szaladtak közös perceink, mindjárt 6 óra Night Shift, pedig itt van és számít megtisztelő figyelmére. Popdalok érkeznek itt a hét közepén, a következő két órában megszakítás nélkül. Pontosabban majd Andris hozza a híreket, és ezzel én pedig elmegyek, pihenek, búcsúzom, kikapcsolom a keverőpultot, irány haza, mindenkinek jó pihenést kívánok. Holnap találkozunk a délutánban, aztán majd remélem, hogy akkor is velem tart, és együtt játszunk, meg informálódunk tovább. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
5: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
4: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
7: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Kevesebben hajóztak idén a Balatonon. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek, ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. Kevesebben hajóztak, a kompakat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigű Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
9: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a pompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a pompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben, a pompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fér fel.
8: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Tegyük el emlékbe a mai meleget, nagyjából idén utoljára mérhetünk Nyíregyházán 32 fokot napközben, éjjel pedig 19 fokot. Ma még sokat süt a nap, holnap azonban beborul az ég, és sokfelé alakulnak ki záporok, helyenként zivatarok is. A legtöbb csapadék pénteken hullhat, de még akár hétvégén is eleredhet helyenként az eső, ekkor már csak 23 fok lesz a legmelegebb napokon is, a hőmérséklet pedig ebben a tartományban marad a folytatásban is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. játék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Új tanév, új rekordok az egyetemen, szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Megkezdték a szezont a vízilabdás lányok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 év beiskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén. Ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leányvízilabdások, közölte az Aqua SE. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. A nyáriasan meleg nap után éjszaka is még kellemes marad a hőmérséklet. Nyíregyházán a 32 fokos csúcsról hajnalig 19 fokra hűl a levegő. Holnap viszont innen már csak néhány fokot melegszik, egy hideg front ugyanis végleg ősziesre változtatja az időjárást. Záporokkal, zivatarokkal érkezik csapadék, a legtöbb pénteken, közben pedig kevéssel 20 fok fölé ereszkednek a maximumok. A felhős idő még napokig kitart, a felmelegedés pedig tovább gyengül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Életünk legjobb zenéi a Night Shiftben szólnak.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: A lemezjátszóknál
1: Effendi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A szakmák birodalmává válik a Kossuth tér. Még holnapig lehet regisztrálni az iparkamara workshopjára. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket! Ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Interaktív módon ismerkedhetünk a szakmákkal. Holnap már negyedik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Szakma Festet. A Kossuth tér lesz a helyszín, ezúttal is tematikus utcák várják a fiatalokat, mondta Kovács Ferenc polgármester.
3: Szakmafest megújította a pályaválasztási segítő rendezvényeket, teljesen újszerűen fogta meg, egybehozta a képzés, oktatás, a pályaválasztás, a munka, és majdan ugye a jövő tervezése kérdését. Ez egy nagyon-nagyon népszerű, újszerű, itt a diákok, a fiatalok közvetlen személyes tapasztalatokat szerezhettek. Nyíregyházának és a megyének ez különösen fontos, ahhoz, hogy legyen szakképzett munkaerő, ahhoz a szakképzés, az oktatás az nagyon fontos. Azt szeretnék, hogyha a fiatalok megismernék azt, hogy milyen színes, óriási lehetőségeket nyújt Nyíregyháza.
2: Még holnapig lehet regisztrálni a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei kereskedelmi és iparkamara workshopjára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és a társadalmi értékteremtésről, tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, további részletek a szapkamp.hu oldalon érhetők el. Csillagászati napot szerveznek Nyíregyházán. Jövő szombaton várják a csillagászat, a természettudományok és az univerzum iránt érdeklődőket a Humánnet alapítvány székházában. A rendezvény célja, hogy élményeken keresztül hozza közelebb a résztvevőkhöz a csillagászatot és annak érdekességeit. Lesznek ismeretterjesztő előadások a bolygókkal és a világegyetemmel kapcsolatban, szerveznek quizt, lehet majd teleszkópot építeni, és természetesen az estét csillagles zárja. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Részletek az esemény Facebook oldalán. A nyáriasan meleg nap után éjszaka is még kellemes marad a hőmérséklet. Nyíregyházán a 32 fokos csúcsról hajnalig 19 fokra hűl a levegő. Holnap viszont innen már csak néhány fokot melegszik, egy hideg front ugyanis végleg ősziesre változtatja az időjárást. Záporokkal, zivatarokkal érkezik csapadék, a legtöbb pénteken, közben pedig kevéssel 20 fok fölé ereszkednek a maximumok. A felhős idő még napokig kitart, a felmelegedés pedig tovább gyengül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Húlnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Kevesebben hajóztak idén a Balatonon. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek, ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. Három távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Veigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a pompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi egyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a pompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A pompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A nyáriasan meleg nap után éjszaka is még kellemes marad a hőmérséklet. Nyíregyházán a 32 fokos csúcsról hajnalig 19 fokra hűl a levegő. Holnap viszont innen már csak néhány fokot melegszik, egy hideg front ugyanis végleg ősziesre változtatja az időjárást. Záporokkal, zivatarokkal érkezik csapadék, a legtöbb pénteken, közben pedig kevéssel 20 fok fölé ereszkednek a maximumok. A felhős idő még napokig kitart, a felmelegedés pedig tovább gyengül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Új tanév, új rekordok az egyetemen, szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Megkezdték a szezont a vízilabdás lányok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Csak nem 6800 hallgatóval kezdődött meg a tanév a Nyíregyházi Egyetemen. Szeptembertől ebből 2519 első éves kezdte meg tanulmányait, tudott a közleményben az intézmény. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi beszédében kiemelte, az elmúlt 5 év beiskolázási eredményeinek köszönhetően az egyetem hallgatói létszáma megduplázódott, és a nemzetközi jelenléte is tovább erősödik. Az angol nyelvű képzéseken mintegy 60 országból 200 külföldi tanul majd idén, ezzel a nemzetközi hallgatói közösség létszáma összesen közel 500 főre bővül. Az eseményen a 2026-27-es tanév nemzeti felsőoktatási ösztöndíjas hallgatóit is köszöntötték, összesen 8 nyíregyházi egyetemista kapott ösztöndíjat. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. A nyáriasan meleg nap után éjszaka is még kellemes marad a hőmérséklet. Nyíregyházán a 32 fokos csúcsról hajnalig 19 fokra hűl a levegő. Holnap viszont innen már csak néhány fokot melegszik, egy hideg front ugyanis végleg ősziesre változtatja az időjárást. Záporokkal, zivatarokkal érkezik csapadék, a legtöbb pénteken, közben pedig kevéssel 20 fok fölé ereszkednek a maximumok. A felhős idő még napokig kitart, a felmelegedés pedig tovább gyengül. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul

FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: a legjobbátatjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Mindenből a legjobbat adjuk. Pedig senki.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket. It's been a long time, long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.